0: Erről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tovább súlyosbodott az erdőtűz helyzet Kanadában. Már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodródott füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: bárki, akit akar, csak egy ideig.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok, összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az Assai Kárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire érdekel téged az, hogy mások mit gondolnak rólad? Számít?
2: Biztos, hogy számít, mert ugye az ember bizonyos szinten hiú is.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Meg azzal, hogy saját magát megismerje. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit lát, nem csak a tükörben, hanem a másik ember szemében.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: Az a legfontosabb számomra, hogy az, akit ismerek, és az, akinek adok a véleményére, az mit mond. És tőle a kritikát is megszívelem.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
5: Eléggé tud fájni, hogyha számára fontos személyek nem szeretnek, de ettől túl inkább az szokott a prioritás lenni, hogy úgy mindenki elégedett legyen.
2: Fontos a másik embernek a véleménye. Kíváncsi vagyok a gondolataira, a értékes, még beépítem az én gondolataimba is.
1: És lehet, hogy lehet vele egy kicsit úgy viselkedni, amit én érzékelek, hogy neki az jó lesne. És akkor a helyzet is még kedvesebb lesz ő számára, de hogyha ezt folytatjuk, akkor kérdezem, hogy közben hol van az én? Közben hol vagy te?
2: Hát szolgálni a másik embernek a gondolatait, a jó érzését, a másik embernek a véleményét irányítani, befolyásolni, az megint egy másik dolog. Az már egy bátrabb dolog.
5: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, tehát túlságosan is nagy figyelmet szánok arra, és akár negatívan is interpretál a dolgokat, és a legkisebb gesztust rosszul értelmezem, és úgy érzem, hogy hát ez biztos, hogy most nagyon nem jó sikerült, nem érzi jól magát, most elégedetlen, most megbántódott, ez most biztos kritika volt, ami biztos elutasítás volt, tehát egy mondatot tudok úgy szétcsavarni, hogy abból a világ vége legyen, vagy egy smiley-nak a hiánya nálam az már. Akkor ezek engem utál. Nem volt ott kis szívecske, utál. Vége. Úgyhogy óvatosan ezekkel a smiley-kkel.
1: És ha az ember erre rápörgeti magát, végül tényleg úgy kezdesz utána viselkedni, hogy tényleg bántod.
5: És az ember, és kiprovokálod azt, hogy utána téged eltaszítsanak, és tényleg csalódást okozzál, és te is csalódni fogsz.
1: És lehet így barátkozni egyébként?
5: Nagyon jó kérdés. Magyar az a kérdés, hogy nekem vannak-e barátaim?
1: Hát tulajdonképpen ebből következik, az magamtól is kérdezhetném, hogy lehet így barátkozni, hogyha az ember állandóan így akar?
5: Nem egészséges, nem. Nehéz. Nem lenne szabad ennyire azt figyelnem, hogy nem lenne szabad abból kiindulnom, hogy nem megfelelő, amit csinálok. Meg igen.
1: Sőt, igazán a barátkozás az pont az lenne talán, de akkor ezt lehet, hogy mindkettőnknek mondom, hogy egy olyan helyen lenni, ahol pont mindegy, hogy milyen vagy, mert úgy szeretnek, ahogy vagy. Ha most ilyen vagy, akkor úgy. Ha úgy, akkor úgy. Mert magadért szeretnek.
5: Bárcsak így lenne.
1: De tudunk-e mi mást csak magáért szeretni, akkor ebből ez is következik.
5: Nem tudom.
1: Hát én sem.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat kezdem.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Dénes, színész.
2: Színészként természetes, hogy érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk egy-egy produkcióról, vagy egy-egy produkciómról, de próbálok azzal foglalkozni, vagy azzal abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy oda jönnek, nem tudom, ismerősök, és elmondják a véleményüket, vagy a gondolataikat. Tehát, hogy ne esetleg ne másoktól várjam az ő visszajelzésüktől azt, hogy én jobban érezzem magam.
3: Mondjuk. Hát így igen, de a hétköznapokban is van az az ember szerintem, aki mindig figyel arra, hogy mások mit fognak gondolni, viselkedjünk rendesen, meg van, aki meg egyszerűen van, ahogy van. És hogy mások most mit gondolnak, legfeljebb azt gondolják, hogy egy bármit.
2: Ez szerintem lelkiállapot függő nálam. Tehát, hogyha jól vagyok...
3: Valógy.
2: Aha, tehát ha jól vagyok, kiegyensúlyozott, akkor nem mozgat. Ha nem vagyok magammal rendben valamiért, akkor rosszul érzem magam a busz megállóba, vagy a villamos, vagy az utcán sétálva, hogy most biztos látják rajtam, hogy nem tudom, bajom van, vagy nem tudom, meg a kollégák, meg hogyha van valami nagy bajom, akkor nagyon nehéz bemenni a színházba, nagyon nehéz bemenni. Mert az a baj, hogyha tőlem megkérdezik, hogy vagyok, akkor elmondom.
3: Megmondta.
2: Igen. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy vigyázz, mert elmondom.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Természetesen, hogyha van egy beszélgetés, ahol azt látom a magánéletben, hogy szüksége van támogatottságra, lelki támogatottságra, de hát ezt is nagyon-nagyon fenntartással, mert nem én vagyok a tisztelendő atya, nem én vagyok az ő gyóntató papja, és aki ilyenre vágyik, hát az azért többet is kíván. Tehát az könnyen lehet, hogy meghaladja az én képességemet. És ebbe beleavatkozni elég veszélyes egy bizonyos szinten, több szempontból is. Először is, mert félreérti, borzasztó egyszerű, hogy félreérti, és elmegy valami más felé. Voltam így, hogy kollégina éppen válófélbe volt, találkoztunk, nem tudom hol, talán egy riport előtt, nem tudom már, azt tudom, hogy ott a Kunigunda utcában a tévében volt, és hát panaszkodott. És ott úgy éreztem, hogy érdemes mondani neki olyan mondatokat, amivel erőre kap, amivel támogatni tudom, hogy kilábaljon ebből a krízisből, de hát ehhez pszichológusnak van szükség. Hát én nem vagyok pszichológus.
3: Hittem, hogy ott valami aztán kikerekedett ebből, hát ez hogy félreértette.
4: Hát félre.
3: Félreértette?
4: Erősen félreértette, ha nem is úgy, ha nem is úgy értette félre, hogy
3: majd te megvigasztalod.
4: Igen, és itt gyakorlatilag itt bepróbálkozom, vagy valami. De úgy értette félre, hogy nekem erre szükségem van, erre a pár mondatra, amit ez a Harsányi Gabi nekem mond. Úgyhogy szegénykém állandóan hívott telefonon. A feleségem már megkérdezte, hogy most akkor mi is ez?
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: Mi, akik közszereplők, kirakatban élő emberek vagyunk, nekünk egy olyan mértéket kell képviselni, ami példa jellegű. Tehát nekem nincsenek nagyon szélsőséges megnyilatkozásaim. Én szerintem nem vagyok egy megosztó ember, mértékletesen élek. Talán a legnagyobb fegyelmezetlenségem a nyelvem. Tehát még a tetteim nagyon jól koordinálhatóak, azért a szám néha eljár. Tehát a nyelvvel kell még egy kicsit nekem dolgozni, azon kell még dolgozni.
3: Benne van a Bibliában is, hogy a nyelv, nem is tudom...
2: Áldás és átok van a nyelv hatalmában.
3: Ott van.
2: Nekem már az általános iskolai tanárnéni mondta, hogy Csilla, először gondolkodj, és utána szólalj meg. Tehát előfordulnak olyan pillanatok, amikor hirtelen vagyok, és akkor kiszalad. És akkor az már megtörtént, és akkor azt már utána, hogy lehet jóvá tenni, hogy lehet helyrehozni, hogy lehet elsimítani.
3: Néha azért mégis tudod jónak gondolni azt, hogy kiszalad, és lehet, hogy amiatt néha megengeded magadnak, hogy tulajdonképpen ez most nem baj, hogy kiszaladt. És akkor néha egy kicsit lehet, hogy feloldozást is adsz magadnak, hogy tulajdonképpen...
2: Előfordul olyan is, hogy most végre már ez érett bennem egy ideje, és most megmondtam. És az egyébként egy ilyen teherletétel, az egy kő, ami hogyha sokáig hordozom, és végül is egy nagy levegővel kiszalad, akkor az lehet egy jó dolog is, vagy jöhet belőle egy jó dolog is.
3: Most onnan indultunk, hogy mások mit gondolnak rólad, ez érdekel-e téged? Mert tudod, van, akit nagyon érdekel, biztos, hogy úgy, csak nehogy azt gondolják, hogy mit tudom én, micsoda. Van, aki meg biztos úgy él, hogy mit bánom én, hogy mások
2: az jó.
3: Mit gondolnak.
2: Az jó.
3: Jó
2: oda,
3: lehet, hát hogy
2: biztos.
3: Engem
2: biztos.
3: Aztán nem érdekel, nem törődöm semmivel. Pedig hát tulajdonképpen mégiscsak kellene azért törődni, nem? Mert olyan, mintha fentről nézve is mindig színpadon lenne az ember, hogy jól kellene viselkednie. Minden hajunk szála, minden cselekedetünk megfigyelés alatt van.
2: Ez így van.
3: És akkor eszerint pedig számít, hogy a jó Isten mit gondol rólunk.
2: De ez elsősorban ez a mi kettőnk szövetsége vele. Tehát, hogyha én tiszta vagyok, és én tudom, és ő tudja, hogy én jó vagyok, akkor felőlem aztán bárki bármit mondhat, aki kívül van.
3: Hát mondjuk tiszta az ember sose lesz.
2: A körülményekhez képest tiszta. Vagy abban a bizonyos ügyben tiszta.
3: Igen.
2: Vagy abban a helyzetben tiszta.
3: Igen.
2: De hát erre való a törekvés, tehát erre kell törekedni.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha véletlenül mások túl szépet hisznek rólad, hagyod? Áradoznak rólad, hogy jaj, hát a Gábor, és akkor mindenféle olyanokat mondanak rólad, amit azt érzed, hogy ez már aztán túlzás, ennyire ne mondjanak már ennyire szépet róla.
2: Az az igazság, ha jót mondanak neked, az az egódat boldogsággal tölti el.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Tehát elutasítani, az nem is illik.
1: Jó, de már túl jókat mondanak, már olyan, ami nincs.
2: Ha túl jókat mondanak, az már egy másik kategória, mert azt már az ember nem hiszi el.
1: Hát azok már pedig nem hiszed, de ők elhiszik, akik mondják, és hiszik, és mondják, hogy annyira jó, hogy maga egy ilyen csodálatos ember, mert maga biztos ezt szokta, azt szokta, és olyan képtelen dolgokat mondanak, ami egyébként már messze meghalad téged, azt érzed, hogy túláradoznak.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, van ilyen, de elnézést kérek. Idős létemre az én tapasztalatom az, hogy ha ilyen van, az, bocsánat, nem véletlen. Amögött vagy valami érdek van, sajnálom, ezt kell, hogy mondjam.
1: Milyen jó, hogy mondod, tényleg.
2: Vagy pont az ellenkezője. Irigység. Ha túl dicsérsz, amikor nincs értelme, hiszen elég egy mondat, és azt rögtön vissza kell adni, azt is el kell mondjam. Te is nagyon jól nézel ki, nagyon jó voltál múltkor a darabban, meg minden. Azt vissza kell adni.
1: De jó,
2: a rossznál mondod. Van probléma.
1: Milyen az jó, hogy mondod tényleg a jót rögtön visszaadni, mert
2: vissza.
1: Egyébként, ha irítségből fakadna, hát mondjuk ott, ha visszaadjuk a dicséretet.
2: Volt ilyen az életemben,
1: na, igen.
2: Hogy nem hagyta abba a dicséretet, és pontosan tudtam azt, hogy ugyanakkor meg sajnos ugye a hátam mögött mást mond. Nagyon hamar megtanítottak az öreg színészek, hogy hogy kell erre reagálni, és akkor nem fog dicsérni így többet. Azt kell mondani. Azt kell mondani. Na játsszuk ki. Mondjuk te dicsérsz engem, tessék.
1: Ja Istenem, de jó, hogy megint itt van. Hát a múltkor, amikor a templomban is ott ült a feleségével, hát úgy örültünk, hogy ott volt maga is. Maga egy áldott jó ember, olyan jó mindig. Énekeljen már is néha egy picikét itt, hát a többieket úgy szeretjük, hogy itt van. Maga ilyen áldott jó emberekkel lennének mindig ide a templomba. Hát nagyon örülünk, hogy itt van. Reméljük jövő héten is eljön.
2: Igen, igen. Hát nagyon jól esik, amit mondasz. Én is így gondolom, amit te mondasz. Pontosan ugyanígy. Én egy áldott jó ember vagyok. Lefagy az arca. Lefagy.
1: Valóban, lefagy.
2: Lefagy.
1: Jó.
2: Lefagy.
1: Igen, lehet, hogy utána többet nem állna szóba veled. És
2: hát
1: mondaná, hogy...
2: mondjuk templomba hát tetted ezt a kis helyzetgyakorlatot, ami
1: nem
2: nagyon érdekes,
1: azért.
2: Hogy jutott ez eszedbe, hogy templomba teszed a helyzetgyakorlatot, de izgalmas volt.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A nagyon negatív kép élne rólad. Hagyod? Egyébként de valami szélsőséges tényleg, hogy nem tudom, lop.
2: Hogyha egy olyan helyzetbe kerülnék, ha mondjuk ezzel az emberrel szembe kerülnék, aki ezt állította, akkor nem mondanám neki, hogy ez nem igaz.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy ha ez mondjuk megint előkerülne egy közösségben, akkor nyilván helyesbítenék. Tehát tényleg egy ilyen... Tehát valakiről azt szeretünk goromba, vagy nem tudom, tehát hogy a személyét kritizálni, vagy arra különböző azt megbélyegezni, vagy különböző jelzőkkel illetni, azt szerintem mindenkinek szíve joga. Ellenben az egy megint egy másik dolog, hogyha olyan valótlanságokat állítunk, ami nem a személyiségemmel kapcsolatos, hanem mondjuk a cselekedeteimmel, vagy amit mondjuk én mondtam, visszatérve a lopásra, akkor ezt nyilván helyesbíteném, hogyha módonban állna.
1: Hát, igen, aztán lehet, hogy valakinek szinte

0: személyiség jegyévé válik, hogy lopós. Azt terjesztik, hogy már gyerekkorában is mindig a tollamat is elvette, mert együtt jártunk óvodába. Egyszer az ingem is nála maradt, sose adta vissza. A kedvenc baseball sapkámat csak egy órára kölcsön adtam neki, azóta se láttam. A szemüvegemet keresem, biztos az is nála van. Soroljam még, mondjuk, hát az a Claudia az ilyen, mondaná valaki.
1: Hát
0: zavarna? Próbálnád helyre tenni?
1: Annak olyan súlyossága van, akkor igen. Aminek szerintem kötelessége megvédeni magát, megpróbálnia megvédeni magát, és felelősségre vonni azt, aki ilyen csacskaságokat terjeszt, mert aki lehet, hogy velem elköveti, velem szemben, ez lehet, hogy mással is meg fogja tenni. Főleg, hogyha nyilvánosan állítunk valakiről valamit, annak azért nagyon komoly kockázatok, következményei is lehetnek.
0: De most gondolj bele, kiáll az ember helyesbint, és akkor akik elhiszik a rondaságot, azok úgyis azt gondolják majd, hogy ne, már mentegetőzik. Ne, pedig láttuk rajta, mindig is gondoltuk. Hát látszik a szemén, hogy olyan. Na most meg itt mentegeti magát. Ha pedig az ember hallgat, nem?
1: Nem mindenről lehet hallgatni. De amúgy értelmére gondolsz, hogy sok esetben tényleg működik. Amikre én kiéleztem a példát, az inkább tényleg ilyen közéleti helyzetekre, amikor muszáj néha igazolni, hogy nem úgy van, amíg valakit állít.
2: Kocsis Dénes, színész.
3: Így is úgy is azt hiszik egyébként, amit akarnak, és azon nem biztos, hogy egy beszélgetés változtathat. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem a valómban.
4: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Csodav-

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: Olyan nincsen, hogy egy embert tetőtől talpig megismerjünk, még saját magunkat se, pedig ezen dolgozunk. Egy másik embert meg aztán hogyan? Tehát ott mindig
3: szavak
2: vannak
3: nélkül.
2: Mindig vannak rejtett titkok, tartalékok.
3: Vannak, de szavak nélkül.
2: Persze, nagyon
3: mozdulatokból.
2: Hát, ezzel dolgozom. Tehát a metakommunikáció eszközei, a mimika, egy tekintet, ezek nagyon sokat elárulnak. Tehát azokból, hogyha valaki ezt tanulmányozza, akkor azokból lehet levenni információkat.
3: Sőt, érzésből tulajdonképpen akár még háttal is állhat az az ember.
2: Energiából.
3: Vagy akkor igen. Energiából is érzed.
2: Igen. Ebben én egész jól működöm, mert hogyha bemegyek egy helyiségbe, és ott vannak ismeretlenek, akkor ott az energiákat rögtön le tudom venni. Sőt, mondok mást, színpadon vagyok, és teszem a dolgomat, és rögtön meg tudom érezni, hogy ott azon a nézőtéren milyen energia összetételű emberek vannak. Elfogadóak velem? Támogatóak velem? Szeretnek engem? Távolságtartóak velem? Jönnek velem? Azonosulnak velem? Tehát ezeket mind már az első pár percben ezeket letapogatom.
3: Szerintem egyébként ezt mindenki meg tudja csinálni, csak valószínűleg sokan nem hiszik el, hogy az az érzés az igaz, amit érez a másikkal kapcsolatban. Mit szólsz ehhez?
2: Elképzelhető. Vagy miután nem tudatos, ezért nem is foglalkoznak
3: nem is
2: vele,
3: fel.
2: És nem is tűnik fel. Nem tudatos, ezért nem is tűnik fel. Nem is tűnik fel.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg, de zivataros idő várható, biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában. Már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtüzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodródott füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Nem csúszik az este,

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az Assai Kárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja...

állat kegyelem, ezt szeretem. Látom benne vagy a bugiban, gyere baby, rázd meg, mert buli van. Mindig keresed az igazit, nyisd ki a szemed, nézd rám, ki van itt. Ki van itt? Ki

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Mindig lesz egy szem, mindig lesz egy új, csak én nem leszek mindig ugyanúgy. Belém kóst

vagyok, hazudom meg vagyok. Nem láttam egy ideje, kiutat ez itt is vannak most szarnapok. Kaptam pár szarlapot, minden nap meghalok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagyobb rendőri figyelmet kapnak a rolleresek Görmenden. Új fesztivál születik a vasvári Szentkótnál. Széchenyi leszármazottai is versenybe szállnak Szemenyén. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Fokozott rendőri ellenőrzést kezdeményezett az elektromos rollerek szabályos használatának ellenőrzésére dr. Szabó Barna polgármester. Az intézkedésre azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban élénk közéleti vita alakult ki erről Görmenden. Pogács Mónika tudósítása.
2: Dr. Szabó Barna közösségi oldalán közölte, egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel, a görmendi rendőrkapitányság vezetőjével az elektromos rollerek használatával kapcsolatos problémákról, mint írta, a kérdés nem csupán helyi, hanem országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Dr. Szabó Barna felidézte, hogy várhatóan az idei ősszel jelentős jogszabályi változások léphetnek hatályba az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozóan. Addig is azt kérte a rendőrségtől, hogy kiemelten ellenőrize azokat a szabálysértéseket, amelyek veszélyeztetik a rollereseket, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom résztvevőit, különös tekintettel a főtérre, az utcákra és a járdákra. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrkapitány arról biztosította, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a rollerek szabályos használatát Görmenden, és növeli a rendőri jelenlétet az érintett területeken. A városvezető hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések mellett a szülők felelősségét is fontosnak tartja a biztonságos közlekedési szabályok betartatásában.
1: Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfi ellen. A gyanúsított Bönöckön veszett össze volt feleségével, majd belerúgott a nő autójába. A rongálással csaknem 500 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyben hamarosan a Vasi Bíróság dönt, írja a vaol.hu. Első alkalommal várja a közönséget a Szentkult Fesztivál Vasváron. A Szentkúti színpadon és a kápolnál áll ingyenes koncertek váltják egymást 3 napon át. A fellépők között találjuk többek között Verép Tamást, a Rutka Grecsó zenekart, a Magyar Bandát és a Budapest Bárt. A kulturális programsorozat július 24-én indul. Megújul a szombathelyi csónakázótó szigetén található stég. A csaknem 10 éves szerkezet több eleme a folyamatos nedvesség miatt elkorhat, ezért a szompark teljesen újjáépíti, tartósabb vörösfenyő felhasználásával. A munkálatok várhatóan augusztus elejére a Sárkányhajó Fesztiválra befejeződnek, adta hírül a szombathelyi televízió. A hétvégén zajlik az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta. Az eseményt lovasfajta bemutatók színesítik, a versenyen pedig Széchenyi István leszármazotta is részt vesznek. Tudtuk meg Simonka Laura szervezőtől.
3: Vasárnap elkezdődnek a 3. szemenyei vágta

0: megmutató, úgy szinte a busztöltős bemutató is, és ami még nagy újításunk az idén, Sztárfutam. Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és a Grófszécsényi Krisztián, Grófszécsényi István leszármazottjai fognak egy ilyen, mondhatni, sztárfutamot futni.
1: Szabadtéri mozi színesíti Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők.
2: Időjárás jelentés.
1: Visszavesz a lendületből a nyár, csökkennek a csúcsértékek és többször érkezik csapadék is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Egyre instabilabb a légkör itt felettünk, nyugat felől majd egyre gyakrabban érkeznek zivatar, cellák, kis tömbök is. Ez lesz a jellemző egész hétvégén, tehát többször erősebben még növekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd záporeső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is nyugodtan kialakulhat, bár megvannak hozzá a feltételek, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos téllök és esetleg jégeső társul hozzá. De inkább a délutáni esti órákban lett jellemzően az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le, ez bármely napon előfordulhat. Szombat, vasárnap szépen tökkel majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: A biztonság megszállottja. Barényi Béla. Magyar-osztrák családban született 1907-ben. Még 20 esztendős sem volt, amikor megálmodta a népautó a VW Bogár formatervének alapjait. 1939-től 1972-ig a Mercedes-Benz gyárban dolgozott. Meghallgatásán állítólag ezt mondta: uraim, önök itt mindent rosszul csinálnak. Olyan új alvázat készített, amely kevésbé rázott, de legfőképpen biztonságosabb volt az elődeinél. 1944-ben egyetlen élőként bekerült a detroiti autóipari halhatatlanok csarnokába. A II. Világháború után az autózás biztonságával foglalkozott. A gyűrődés zónát 1951-ben szabadalmaztatta, ami máig meghatározza a karosszéria tervezést. Olyan modellt tervezett, amelynek a magja keményebb anyagból készült, így kevésbé volt sérülékeny, jobban védte az utasokat. Ezt energiaelnyelő szerkezetnek nevezte. Ő vezette be a Mercedes kísérleti telepén az ütközéses kísérleteket. Több mint 2500 találmányt alkotott. A rendszerváltás után nemzetiségi hovatartozásáról ezt mondta: félig magyar vagyok, de a szívem a szöges drót átvágása óta teljesen a magyaroké. A 90-es évek elején Barényi nevével reklámozta a Mercedes autói biztonsági rendszerét. A cég hivatalos világhálós oldalán külön fejezetben mutatja be pályáját. A mérnök a németországi Böblingenben halt meg 1997-ben. A kecskeméti Mercedes gyárhoz az M5-ös autópálya felől a Barényi Béla út vezet.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Beiktatták hivatalába az újvasi rendőrfőkapitányt. Kezdődhet az azbeszt elszállítása Szombathelyen. Orgona koncertet rendeznek az olaszfai templomban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták hivatalába a Vármegyei Főkapitányság új vezetőjét. Dr. Takács Tibort a belügyminiszter nevezte ki a vasi rendőrség élére. Az altábornok pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte. Később az ORFK bűnügyi főigazgatói és rendőrfőkapitány helyettesi feladatait látta el. Heteken belül megkezdődhet az azbesztel szennyezett kőzúzalék eltávolítása a szombathelyi Oladi plató területéről. A kormány döntése alapján a kármentesítést összehangoltan végzik el. A költségeket első körben az állam vállalja. A felelősség megállapítására külön vizsgálat indul, és amennyiben jogsértés bizonyosodik be, a felelősöket elszámoltatják, írja a VAOL. A Rába parti üdülőövezetben folytatódott a Körbepolgi lakossági fórum sorozat. Az üdülőövezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna, Görmend első embere. A Körbepolgi lakossági fórum sorozat legutóbbi állomásáról Pogács Mónika hozott hírt.
2: A polgármester tájékoztatása szerint az eddigi helyszínek közül a Rába parti üdülőövezetben mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ami jól jelzi a folyóhoz kötődő közösség aktivitását. Felidézte, hogy az elmúlt években több fejlesztés valósult meg a területen, egyebek mellett rendezett beépítési lehetőségeket alakítottak ki, megépült a turistákat és vízitúrázókat fogadó bárkaház, létrejött az ökocentrum, fejlesztették a közműhálózatot, korszerű játszótér és műanyagborítású kosárlabda pálya épült, valamint strandolási és pihenési infrastruktúrát alakítottak ki. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmazták. A polgármester szerint kiemelt feladat a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése, a szennyvízelvezetés helyzetének rendezése, valamint a veszélyes fák eltávolítása. A találkozón szóba került a parti sétány burkolatának esetleges azbeszt tartalma is. Dr. Szabó Barna közölte, hogy a szükséges mintákat már laboratóriumi vizsgálatra elküldték. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kimutatott azbeszt szennyezés a területen, ugyanakkor a felverődő por csökkentése és az útburkolat korszerűsítése a vizsgálatok eredményétől függetlenül indokolt. A lakók a gyorshajtás visszaszorítását is kezdeményezték, amely a porterhelés mérséklését is szolgálhatja. A fórumon felvetődött egy civil egyesület létrehozásának lehetősége is, amely a közösség számára pályázati források elérését segíthetné.
1: Nemzetközi kutatásban vett részt a Pannon Egyetem. A kulturális örökségre épülő turizmus komoly fejlődési lehetőséget jelenthet a vidéki és határmenti térségek számára. Derül ki közleményükből. A 14 európai ország részvételével zajló projektben több mint 2000 embert kérdeztek a helyi hagyományok, a gasztronómia és a kézműves értékek kiaknázatlan lehetőségeiről. A magyar vizsgálatok a vasi határmenti térségre is kiterjedtek. A hétvégén zajlik a Völgyhíd vásár Nagyrákoson. A jubileumi 25. eseménysorozat hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális produkciókkal várja a látogatókat. A tájháznál vasárnap fellép mások mellett Zsoldos Báró Zoltán is. A református templomban komoly zenei koncert lesz. A vásár végül az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével zajló HAP partival zárul. Különleges történelmi és zenei évfordulók köré épülő koncertet rendeznek az olaszfai templomban. Rákász Gergely közreműködésével Mozart művei szólalnak meg, de a program a Mohácsi csata 500. évfordulójára és az Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileumára is reflektál. A július 31-i koncert első részében a magyar reneszánsz királyi udvarok világát idézik meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszavesz a lendületből a nyár, csökkennek a csúcsértékek és többször érkezik csapadék is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Egyre instabilabb a légkör itt felettünk, nyugat felől majd egyre gyakrabban érkeznek zivatarcellák is, tömbök is. Ez lesz a jellemző egész hétvégén, tehát többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd záporeső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is nyugodtan kialakulhat, már megvannak hozzá a feltételek, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos térlökés, esetleg jégeső társul hozzá. De inkább a délutáni esti órákban lett jellemzően az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le, ez bármely napon előfordulhat. Szombat, vasárnap szépen csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum.
0: Szemfüles, a vakok és gyengén látók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Szemfülest hallgatják, és benne Bősze Györgyöt. Ebben a nagy melegben legjobb egy hűs szobában valami kellemes innivaló mellett rádiót hallgatni. Önök is készítsenek be egy pohár valamit, és kezdjük is a műsort. Nézzük, miről lesz szó a következő egy órában. Megtudhatjuk, hogy mi újság a civil egyesületek életében, és milyen reményekkel gazdagodtak a sérült emberek a kialakult új helyzetben. Az ezt követő riportból megtudhatják, hogy egy állati jó helyen voltunk, és sok érdekességet hallhatnak még a Rába közről.
0: Ez a Szemfüles, a Vakok és Gyengén Látók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.

0: Egy állati jó programon voltunk a hétvégén, és itt van velem a program főszervezője és kitalálója.
1: Útfelesz Mihály vagyok. Jelen pillanatban itt önkéntesként dolgozom az Egyesületnek.
0: Hál' Istennek, meg neked. Beszélgettünk róla, hogy milyen programot csináljunk egy látássérült embernek. Hát azért hegyet mászni nem biztos, hogy el kéne vinnem őket, meg síelni sem, meg nem tudom, hogy milyen optikai dologgal lehetne kényeztetni a lelküket, és akkor kitaláltad te ezt a csodás kis helyet, hol is voltunk?
1: Először is szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját. Arról beszélgettünk még nagyon-nagyon régen, több hónappal ezelőtt, hogy egy olyan helyszínre kellene menni, ami a látássérült vakoknak is biztosít lehetőséget arra, hogy turisztikai élményeket tudjanak átélni, és hát így esett a választás Rába közre, illetve hát azon belül egy vadasparkra és egy ökogazdaságnak a felkeresésére.
0: Hallottam én már előre a kis családi állatkertről, mert ugye a gyerekek meg vannak őrülve, kapivarát akar mindenki, matricán, toltarton, hátizsákon, mindenhol, és itt simogatni is lehetett. Hát, hogy nagyon családias volt a légkör, az biztos, de lehet, hogy az egy családi vállalkozás?
1: Hát jogi értelemben nem vállalkozás, hanem ők is egy Böröszki Roland, az alapító tulajdonos, egy egyesület, tehát ők létrehoztak jó pár évvel, évtizeddel ezelőtt egy egyesületet, és hát ennek az egyesületnek a kebelében működik maga ez a kisfaludi vadaspark, ugye a Kisfalud az egy falu Rába közben. Hát nyilván azért van egy szűk kör, akik igazgatják, működtetik, nem kifejezetten most vállalkozói alapon működik, de azért ők az a szociális gazdaságba tartozó szervezet, hogy vannak foglalkoztatottak, nyilván vannak árbevételeik, vannak költségeik, és természetesen van közönségük, ugye ez így tud felépülni.
0: De most minket és a hallgatókat leginkább az érdekel ebből, hogy egy fantasztikus környezet. Tehát nem csak az állatok voltak nekik megfelelő környezetben, mint ahogy egy nagy állatkertben ezt megszoktuk, hogy klimatizált hely például a lajhároknak. Két hatalmas papagáj kint sétik át a területen. A többi állatnak is mindnek megpróbálták az élőhelyi közegét leutánozni, vagy hát biztosítani. Voltak sérült állatok is, láttunk egy őzikét, ott lábatlankodott szegénykém három lábon. De itt nem csak ez volt, hanem egy komplett játszótér volt még felépítve.
1: Ugye hát minden ilyen turisztikai szolgáltatóhelynek az az érdeke, hogy egy olyan szolgáltatási profilt alakítson ki, amit ő az attraktív elemeivel meg tud célozni. Egy olyan célközönséget, akinek erre igénye van, kedve van. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy vonzerőfejlesztés. Ez a kis szolgáltató egység is így épült fel. Természetesen az állatok jelentik a kiemelt attrakciót, tehát az állatok megtekintése, megtapogatása,
0: Etetése,
1: ez a fő attrakció, de ugye ők nem álltak meg ennél, hanem ez az egyesület továbbfejlesztette a szolgáltatásait, és hát amit te is jelezted, valóban ez egy ilyen kis gyerekparadicsom, hiszen a családosokat, gyerekeket, nagyobb gyerekek, de hát egyébként a felnőtteket, nyugdíjasokat, és hát majd nyilván beszélünk erről, hogy kerülnek ide mondjuk a látássérültek. Nagyon széles korcsoportnak, illetve demográfiai szegmensnek tudnak szolgáltatásokat nyújtani. Ők nincsenek nyitva mindig egyébként, tehát hetente szombat-vasárnap van a nyitvatartás, mert hát mindenki főállásban dolgozik valahol, de ugye a hétvégét ennek szentelik, és ekkor viszont egy szervezett beutaztatással valósítják meg igazából ezt a turisztikai szolgáltatást. Ugye hát mi is egy ilyen szervezett út voltunk.
0: De azt mondta a hölgy, hogy hétközben óvodás, kisiskolás csoportokat is szoktak fogadni, időpontra lefoglalva.
1: Így van, hát ezek a időpontos, pontszerű szolgáltatások, tehát nem effektív, hogy a nyitvatartás olyan értelemben, hogy szabadon és bármikor lehet menni napközben. Na most a hétvégék az erősek, hiszen azért a legtöbb látogató ilyenkor tud menni, akár hivatlanul is, hiszen meglátja a Facebookon, a honlapon esetleg, vagy valamilyen marketing kommunikációs eszközön keresztül ennek a szolgáltatóhelynek a hirdetéseit, reklámjait. Ekkor ők külön felkészülnek mondjuk minden héten más-más fókusszal, tehát a gyerekprogramokkal, vagy helyi termékek dolgaival, előadásokkal, tehát változatossá, színessé teszik a programot. Mondom, a fő attrakció ugye a vadaspark, hiszen ez a nevükben is van. Nyilván ez a lényeg. Ez egy nagyon speciális. Örülünk neki egyébként ott a Rába közben, ami az én szülőföldem, hogy ilyen szolgáltatási turisztikai egység létrejöhetett. Nincs ilyen abban a tájegységben, úgyhogy mindig is szeretettel támogattuk őket ilyen módon szakmailag.
0: Elárulom a kedves hallgatóknak, hogy azért tudám ennyi mindent Misi erről a helyről, mert hogy ő itt lakik a közelben, és vállalta nekünk. Nem csak az, hogy megszervezte a programot, megbeszéltük, hogy mi legyen, hogy legyen, de az egészet ő állította össze, ő kontrollálta, hogy is mondjam, idegen vezetőként, mint házigazda vitt bennünket végig így a programokon, a helyszíneken, mindent tudta, hova kell menni, és hát egy jó kis előadást is hallhattunk a Rába közről. A legfontosabb dolgokat, amit nagyon kell tudni, hogy mi az a Rába köz, hogy alakult ki, mit tudom én, valamit mondanál erről a hallgatóknak?
1: Hát igen, nyilván.
0: Tudom, hogy nagyon nehéz röviden.
1: Szívem csücske természetesen. Tehát Rába közről ugye azt érdemes tudni, hogy egyrészt a méreteit tekintve 64 település tartozik a tájegységhez. Ez a tájegység gyakorlatilag Gyurmoson Sopron vármegye középső fertáját fogja át. Északi részen van a Hanság, tehát ez egy ilyen ikertáj, ha úgy tetszik, de mindegyik tájnak megvan a maga egyedisége. Mintegy 3000 vállalkozás működik itt, egy 350-400 közösség, civil szervezet tevékenykedik. Megvannak ezek a paraméterek, és hát olyan 70 ezer embernek ad otthont igazából. Egy nagyon jó térszerkezettel, településszerkezettel ellátott tájegység, hiszen 5 nagyobb település van, 3 város, Csorna, Kapuvár, illetve Beled, 2 nagyközség, és úgy helyezkednek el földrajzilag, hogy szinte minden kiemelt kulcstelepüléshez tartozik egy 6-8-10, mondjanánk így, hogy szatellit település, és ilyen módon az egész Rába köz nagyon szépen egy egységet képez. Tehát ez a része nagyon fontos. Most mi egy síkvidék vagyunk, ahogy én szoktam fogalmazni, ugye ez egy gyúródeszka. Itt mindenki tud kerékpározni az egyévestől a 101 évesig, hiszen a sík terület ezt lehetővé teszi. Amiről a Rába köz talán említése méltó így a turisztikai szempontból, hogy nálunk a helyi identitás, tehát maga az, hogy Rába közi vagyok, ez rendkívül erős. Ezt egyébként felméréssel is kontrolláltuk még a 10-es évek közepén. Ez egy nagyon fontos szempont, tehát, hogy van egy múlt, van egy közös múlt, van egy hagyomány, van egy eredet, és ez megmaradt a mai itt lakókban is. Ugye ezért a néphagyományok, vagy a népművészet a legfontosabb értéke talán, ha egy ilyen elemzést végeznénk gyorsan, mondjuk turisztikai szempontból, akkor ezt tudnám kiemelni. Egy hungarikumunk van, ugye ez a hövely, hövei csipke, azért ez egy egyébként is egy ismert értékes helyi termékünk, ami most néhány éve ugye a hungarikumok közé is bekerült. Ami számunkra még úgy érdekes, hogy ez a tájegység egy úgynevezett sziget Rába közként is ismert. Miért? Hát azért, mert néhány folyó határolja ugye a napjainkban, mégpedig ugye hát van, amit általában úgy hívunk, hogy Rába, az a Rába közben mi az öreg Rábának hívjuk, mert nekünk több Rábánk van, és ugye itt a hagyomány szerint így alakult ki, hogy az öreg Rába, amit országos szinten Rábaként ismernek, nálunk ez a neve. Miért? Ez ugye egy déli oldalon a határa a tájegységnek, viszont nyugatról a kis Rába határolja, tehát nekünk ez a két Rábánk van. Sőt, ettől nyugatra egy pár kilométer folyik még a Répce, és ez a két folyó patak inkább Kapuvártól északra, már a szinte a Hanság területén, a Hanyban, ahogy mi mondjuk, egybefolyik, és onnantól ugye a Rábca nevet veszi fel, és ugye ez majd aztán odaér Győr alá, gyakorlatilag ez a sziget Rába köz név, ez nem oktalan kifejezés. Egyébként az egyik legnagyobb erőssége gazdaságilag, nyilván ma már azért az ipar, a szolgáltatás és a kereskedelem, de hagyományosan azért mégiscsak a mezőgazdaság, hiszen abszolút erre alkalmas a terület, tehát az agrárium és az erdőgazdaság az rendkívül magas szinten megy napjainkban is. Így mondom, hogy annak idején Pozsony, Bécs éléskamrája volt. Ez egy fontos. Ami érdekesség még így tájtörténeti szempontból, hogy 150 évvel ezelőtt a Rába közben még rengeteg víz volt. Ugye a Hanság déli része a Rába köz bizonyos településeihez az öreg Rábából nagyon sok fattyú ág ment be, folyt be, ugye észak fele, tehát lefele, arra lejt nyilván a talaj, a föld, és behálózta, tehát 200 évvel ezelőtt ott csónakokkal közlekedtek, így mondom, Rába köz északi részén, és hát nyilván a Hanságba, és ez még a 19. század végén is itt-ott még megvolt. Ugye a Hanság lecsapolásáról nyilván lagatók is azért így hallottak, tudnak róla, 50-es években ezek megvalósultak, viszont most mondok egy példát, mondjuk ott van Csorna fölött a Nyírkai Hany, ami most meg arról híres, nevezetes, hogy az egykori lecsapolás ellenében ma ott újra az elvizesítés történik meg, hiszen vissza kell adni a tájnak azt a kultúrát, ami egyébként itt volt. Hát az egy nemzeti parki területe, rendkívül békés, nyugodt, nagyon komoly állatvilággal, úgyhogy aki arra vágyik, hogy csendes helyen, meditatív módon kicsit kikapcsolódjon, akkor a nyírkai hany, az egész hanság, és hát arába köznek bizonyos területe is erre alkalmasak.

0: Ez a Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
1: Turisztikailag nagyon fejlődik a Rába közt, tehát aki szép helyekre szeretne menni, de nem dímbes dombosa, hanem csak kényelmes sétákkal, vagy könnyen megközelíthető, vagy kerékpár segítségével, az nagyon jó helyet talál itt. Érdemes körülnézni az interneten, keresgélni, akár segítségét kérni. Van egy olyan program is, hogy irány a Rába köz.
2: Ezt Vörös Bernadett hozta létre, aki jobaházi egyébként, és hát ugye ő volt, az ő gazdasága, dánföldi ökogazdasága volt a második állomás. Ugye ennek a lényeg az, hogy a tájegységünkben azért gondot fordítunk arra, hogy valamilyen módon a helyi értékek is megnyilvánuljanak, előjöjjenek, az is a turisztikai szolgáltatás része legyen, és a Verni vezetésével így mondom kialakult azért egy kis közösség, egy kis csapat, ami azt jelenti, hogy irány Rába köz, nézzünk körbe a Rába közben, nem csak a Rába köziek elsősorban, hanem nyilván a turisták, tehát hogy érkezzenek más térségekből ide szemlélődők, és a Rába köz különböző településeink, különböző porták nyílnak meg hétvégén, ezek ilyen megnevezett időpontok előre tervezett módon, és akkor ott szolgáltatnak, bemutatnak, tanítanak odaérkező vendégeket. Ez nagyon szépen pár éve, ez nagyon szépen felépült, működik, lesz a Rába közi kosár, stb., tehát ami megint a helyi termékekre hívja fel a figyelmet. Ugye ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert azért azt látni kell, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye ugyan Magyarország második legnagyobb gazdasági potenciálja, ugye Budapest és a pesti agglomeráció tekintve, vagy Pest vármegyét tekintve, tehát valóban a második, de azért azt el kell mondjam, hogy a Rába köz az egy, most úgy mondjuk, hogy egy kicsit hátrányos helyzetű település viszonyai véget is. Nem Győr, Mosomagyaróvár, Soproni fejlettségről beszélünk, de ugyanakkor ez a úgymond elmaradottság idézőjelben mondva, azért előnyét élvezzük, hogy megmaradtak olyan hagyományok, olyan értékek, amelyek egyébként a modernitás meg eltörölt volna. Tehát most, hogyha néptánc, népzenére gondolok, akkor Kapuvár, Csorna, Szany, Szil, tehát négy olyan tánccsoportot is tudnék mondani, akik Kárpát-medencei szinten is ismertséget vívtak ki. Ezek az értékek azok, amelyekre lehet építeni. Én magam ugye a Rába köz vidékfejlesztő egyesületnek is a alelnöke vagyok, ugye ez a líder szervezetek, amely gyakorlatilag itt nálunk is működik. Sok olyan projektet, pályázatot tudunk támogatni, ami az egyesületeknek, közösségeknek, önkormányzatoknak, egyházközségeknek és hát a mikrovállalkozásoknak is lehetőséget nyújt. Most már lassan 20 éve működő program. Ugye ebben is arra törekszünk, hogy ennek a négy szegmensnek azért forrásokat, kapcsolatokat, információt tudjunk biztosítani. Erre számíthatnak az itt élő szervezetek, vállalkozások és közösségek. Ez is a fenntarthatóság jegyében zajlik, tehát olyan dolgokat kívánunk támogatni, ami fenntartható.
1: Az egy érdekessége tényleg ennek a kicsit elmaradottságnak hozadéka, hogy büszkék az emberek rá, hogy ők itt laknak, és hogy ők Rába köziek.
2: Igen, hát ugye ez adódik ebből a múltból, a hagyományból, tehát még egyszer, hogy ez az identitás azért rendkívül erős. Egyébként, amikor 14-15-ben mértük ezt, tehát egy komoly helyi tájegységi szintű turisztikai kutatást bonyolítottunk le, akkor ennek a eredményeként egy ilyen hát 10 fokozatú skálán, ez olyan 7-7,5 volt. Egyébként nem csak a helyeket kérdeztük meg, hanem a Rába közön kívülieket is, tehát messzebb is, nem csak a szomszéd tájegységeket, hanem több megyét, és az idegenek, vagyis hát úgy hát így hívjuk a szakmában, tehát az idegen imázsunk az szinte jobb, tehát a nem Rába közieknek a véleménye az volt, hogy a Rába közieknél, hát ezek mind Rába közek, meg erősek, meg tehát sokkal jobbnak ítéltek bennünket, mint magunk, ez nem baj egyébként, én azt gondolom, legyünk óvatosak, legyünk realisták, ez így szerintem fontos, és hát itt azért most még egy tájtermékről hadd emlékezzek, meg ugye az a Rába közi perec, ami azért hát mondhatom, hogy azért országos hírű, ami most egyébként megyerikum az érték leltárba, hát nem hungarikum, ugye, mint a hövei csipke, egy megyei értékünk, ami azért fontos, hát ott lakók, a hagyományosan ott lakóknak, a gyerekkorunk nagyon szép emléke, hogy megkaptuk a vásárba, vagy a szomszédfaluban a perecünket, és akkor azzal ugye el voltunk. Ez a tájtermék, ez gyakorlatilag egy emblematikus terméke, ami térségünknek, egy édes perecről van szó. Egyéb egyébként, amely speciális módon készül, nem bonyolult, múltjáról csak annyit, hogy mondjuk az én gyerekkoromban, mondjuk 60-as években még nagyon sok faluban sütötték, most csak két helyen, de hát ők azért meg tudnak élni ebből, azért ez is fontos, vagy mutatja azt, hogy van rá igény a tájegységben, és hát ugye itt jön az együttműködés a tájegységen belül, hogy vendéglátóhelyeken, ha nem is mindenhol, de azért nagyon sok helyen a Rábaközi Perec ott van.
1: Tehát ez hát egy van napi... a Perec Fesztivál.
2: Hát igen, hát van a Perec Fesztivál, amire ugye egy tájtermékre lehet építeni rendezvényt, eseményt, ugye mindig ez a lényeg, hogy mi az attrakció. Hát Kisfaludon most akkor a Vadaspark, Jobbaházán ugye a Berninél ez az ökogazdaság, a helyi termékek, gyógynövények, fűszernövények, tápnövényeknek a termesztése és annak a kínálata, biominősítése, tehát ez nagyon fontos. De hát számos ilyen van a Rába közben, tehát sok ilyen, és azt gondolom, hogy ez egy erőt ad, főleg napjainkban ezek azért felértékelődnek, hogy egy gazdag szántóföld kultúr talaj mellett erre építhető helyi termékek jöjjenek létre, és ezt lássuk el mondjuk ezt a térséget élelmiszerrel. Hát nyilván ezek kiegészítő dolgok, de azért fontos, én úgy gondolom.

0: cégvezetőknek is mondták, hogy az önellátásra vannak ők beállva, és amit többletet termelnek, azt értékesítik.
1: Itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor arról beszélünk, hogy helyi termék, akkor miről van szó. Hát igen, első az önellátás, most nyilván ez nem 100%-ban értendő, de azért erre kell törekedni lehetőleg. Ez sokféle szempontból jó. Hát jó azért, mert elsősorban tudjuk, hogy mit eszünk, másrészt jó, mert az a pénz, amit erre költünk, az itt marad, helyben marad.
0: Nem szennyezzük a környezet, ez a szállítással.
1: Hát szállítással így van, nem terheljük, vagy minimális, és hát ugye nagyon fontos, hogy a helyi gazdaságnak az erősségét jelenti. Na most, hogy a helyi gazdaság az mit jelent, vagy mitől fontos, ez a következőképpen van. Tehát mitől fontos nekünk az, hogy itt vannak vállalkozások, vannak őstermelők, vannak termelők, és így tovább. Azért fontos, mert ők, illetve a helyi gazdasági szereplők, ugye a helyi erőforrást hasznosítják, ebbe beleértem a termőföldet, a szántót, a kertészeteket, helyi munkaerőt foglalkoztatnak, és így tovább. És ugye az a termék, az a szolgáltatás, amit kínálnak részben a helyieknek, ha turizmusról beszélünk, akkor örülünk, ha mások is jönnek, de most maradjunk csak a saját lakosságunknál, és gyakorlatilag olyan helyen költik el a helyi polgárok a pénzüket, ami utána ez a forrás, ez a pénzösszeg itt marad. Ugye nem pedig egy multi céghez megy, amely nyilván aztán viszi a maga útján, ahogy kell. Most ezzel nincs semmi baj, tehát nem vagyunk mi ellenük. Csak ugye azért a helyi gazdaság az úgy tud fennmaradni, tartós lenni. Ez egy nagyon lokálpatrióta hozzáállás, én szerintem ez egy fontos elem, és azért ez jellemző ránk. Fontos ezért, hogy milyen a térszerkezet, milyen a település, milyen vállalkozások működnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ugyan általában most vidéken az a jellemző, ugye, hogy a népesség számok úgy csökkennek, de ugyanakkor meg azt lehet észrevenni, és ez nálunk is egyébként igaz, hogy mi nem nagyvárosi környezetben élünk, hiszen Kapuvár, Csorna 10 000-es települések, tehát úgymond vidékiesnek nevezhetőek, hogy szívesen jönnek ide lakni a tájegységen kívülről.
0: Akiknek elege van a centralizációból, az ilyen helyen tényleg jól érzi magát.
1: Így van, ez egyfajta kiszolgáltatottság, hát tudjuk azért ezeket. És hát egy nagyvárosi térségben vagyunk, hiszen Győr, Mosomagyaróvár, Sopron, Pápa, Szombathely, ezek ilyen 30-40-50 kilométer távolságra vannak. Ilyen szempontból szerintem jó fekvésünk van. A pihenés, a nyugalom szempontjából. Ezért is fontos az, hogy milyen cégek jönnek, kik települnek be a Rába közben, milyen telephelyeket nyitnak, ipari parkok hol működnek, milyen szolgáltatást tudnak kínálnak az ipari parkok, az ide befektető vállalkozásoknak. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon szépen működik ez a dolog nálunk. Nyilván a 5 nagy település leveszi a gazdaság 80%-át, tehát termelési értékről, vagy lokális GDP-ről beszélünk, viszont ott rendkívül kulturált környezetet tudunk teremteni. Tehát a kapuvári, a csornai ipari park, de Beledbe is inkubátorház. Ezek fontosak, és azt gondolom, hogy nyilván azt is lehet érezni, hogy ezek a vállalkozások, ahogy betelepültek az

0: elmúlt mondjuk 15-20 évről beszélek egyébként alapvetően, akkor ők a helyi erőforrás, vagyis a emberekből toborozzák a foglalkoztatottakat, ami pedig jót tesz, és ma már azért az átlagos bérek is mérhetően emelkedtek az utóbbi években, ami azt jelenti, hogy már nem mindenki ingázik Őrvidékre, Burgenland más néven, de Őrvidéknek hívjuk mi ott alapvetően, vagy Ausztria más tartományaiba, hanem inkább hazajönnek. Itt dolgoznak, itt működnek, ez egy nagyon fontos elem. Tehát nem mondtam, hogy nincsenek ilyen szakmák, ilyen például a vendéglátó felszolgálók, tehát ez örök probléma, ilyen, mert nyilván azért van azért bérbeli különbség a térség között, de nagyon sokan visszajöttek, a Rába közben konkrétan, mert gyakorlatilag hasonló bért és itthon van. Itt. Tehát ez a nyugalom, a békesség, ugye ez a holisztikus.
1: Valamit valamiért. Egy szóval a Rába köz egy csodálatos hely, a hallgatóknak, vagy esetleg oda költözni szándékozóknak, vagy túrázóknak valami lehetőséget mondja, hogy hol tudnak interneten legkönnyebben ennek utána nézni.
0: Települési honlapokat mindenképpen tudom ajánlani, tehát átfogó rábaközi turizmusos honlapunk ugyan nincsen, de egyet azért mondanék, mert azt pont a Líder Egyesületünk hozta létre, a digitalisrabaköz.hu, nyilván ékezet nélkül.
1: Kellene jobb.
0: Igen, hát ezt azért hoztuk létre, hogy ezen keresztül, tehát a digitalisrabaköz.hu-n keresztül bemutassuk a tájegység értékeit. Most az a bemutatás nyilván fel kellett tárni, illetve össze kellett gyűjteni, és nyilván honlap képessé kellett tenni. Én ezt tartom talán az egyik legjobbnak, de mindenképpen, ha csak azt beütjük a interneten, hogy Rába köz értékei, akkor számos lehetőség van. Elsősorban még egyszer a pihenőturizmus, a családi, a nyugodt, a szenzitív, tehát az ökoturisztikai megoldásokat találják meg az érdeklődők.
1: Mi nagyon jól éreztük magunkat, ezután is köszönöm neked még egyszer, hogy ezt így biztosítottad, ezt a lehetőséget, és összeszervezted. Valószínűleg fogunk menni máskor is, és csak ezt tudom javasolni a hallgatóknak is, hogy fedjék a sátorfájukat, menjenek, nézzenek körül, nem kell külföldre menni csodákért, nagyon sok szép dolog van Magyarországon belül is, és most, mivel Rába közről volt szó, itt Rába közön belül is van bőven látnivaló.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, és hát szeretettel várunk természetesen mindenkit a tájegységünkbe.

0: Ez a Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
1: Ezzel mai beszélgetésünk végére értünk. Remélem kellemesen telt az együtt töltött idő. Arra kérem önöket, hogy a kánikulában fokozottan figyeljenek az UV-sugárzásra, kerüljék a napszúrást, és ne feledkezzenek meg a folyadékbevitelről. Tartsanak velünk a következő hónapban is. A beszélgetéseket Bősze György készítette, a riportokat Kopcsándi Gyula vágta és szerkesztette. A viszonthallásra!
0: Ez volt a Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének havi magazin műsora.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagyobb rendőri figyelmet kapnak a rolleresek Görmenden. Új fesztivál születik a vasvári Szentkótnál. Széchenyi leszármazottai is versenybe szállnak Szemenyén. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Fokozott rendőri ellenőrzést kezdeményezett az elektromos rollerek szabályos használatának ellenőrzésére dr. Szabó Barna polgármester. Az intézkedésre azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban élénk közéleti vita alakult ki erről Görmenden. Pogács Mónika tudósítása.
2: Dr. Szabó Barna közösségi oldalán közölte, egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel, a görmendi rendőrkapitányság vezetőjével az elektromos rollerek használatával kapcsolatos problémákról, mint írta, a kérdés nem csupán helyi, hanem országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Dr. Szabó Barna felidézte, hogy várhatóan az idei ősszel jelentős jogszabályi változások léphetnek hatályba az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozóan. Addig is azt kérte a rendőrségtől, hogy kiemelten ellenőrize azokat a szabálysértéseket, amelyek veszélyeztetik a rollereseket, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom résztvevőit, különös tekintettel a főtérre, az utcákra és a járdákra. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrkapitány arról biztosította, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a rollerek szabályos használatát Görmenden, és növeli a rendőri jelenlétet az érintett területeken. A városvezető hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések mellett a szülők felelősségét is fontosnak tartja a biztonságos közlekedési szabályok betartatásában.
1: Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfi ellen. A gyanúsított Bönöckön veszett össze volt feleségével, majd belerúgott a nő autójába. A rongálással csaknem 500 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyben hamarosan a vasi bíróság dönt, írja a vaol.hu. Első alkalommal várja a közönséget a Szentkult Fesztivál Vasváron. A Szentkúti színpadon és a kápolnál áll ingyenes koncertek váltják egymást 3 napon át. A fellépők között találjuk többek között Verép Tamást, a Rutka Grecsó zenekart, a Magyar Bandát és a Budapest Bárt. A kulturális programsorozat július 24-én indul. Megújul a szombathelyi csónakázótó szigetén található stég. A csaknem 10 éves szerkezet több eleme a folyamatos nedvesség miatt elkorhat, ezért a szompark teljesen újjáépíti, tartósabb vörösfenyő felhasználásával. A munkálatok várhatóan augusztus elejére a Sárkányhajó Fesztiválra befejeződnek, adta hírül a szombathelyi televízió. A hétvégén zajlik az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta. Az eseményt lovasfajta bemutatók színesítik, a versenyen pedig Széchenyi István leszármazottai is részt vesznek. Tudtuk meg Simonka Laura szervezőtől.
3: Vasárnap elkezdődnek a 3. szemenyei vágta előfutamai, amint követnek majd a kocsitoló verseny előfutamai, aztán lesz még itt huszár alaki fegyveres bemutatónk, illetve az elmaradhatatlan csikós bemutató, úgy szinte a busztöltős bemutató is, és ami még nagy újításunk az idén, sztárfutam. Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és a Gróf Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István leszármazottjai fognak egy ilyen, mondhatni, sztárfutamot futni.
1: Szabadtéri mozi színesíti Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszavesz a lendületből a nyár, csökkennek a csúcsértékek és többször érkezik csapadék is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Egyre instabilabb a légkör itt felettünk, nyugat felől majd egyre gyakrabban érkeznek zivatarcellák is, tömbök is. Ez lesz a jellemző egész hétvégén, tehát többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is nyugodtan kialakulhat, már megvannak hozzá a feltételek, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos téllök és esetleg jégeső társul hozzá. De inkább a délutáni esti órákban lett jellemzően az éjszakába nyúlva lassan csengenek ezek le, ez bármely napon előfordulhat. Szombat, vasárnap szépen csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Veréb Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Kosika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most.
3: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
2: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a Vasi Baleset Megelőzési Motoros Program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
2: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
2: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
2: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun & Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Beiktatták hivatalába az új vasi rendőrfőkapitányt. Kezdődhet az azbeszt elszállítása Szombathelyen. Orgona koncertet rendeznek az Olasz Fai templomban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ünnepélyes állománygyűlésen ittatták hivatalába a Vármegyei Főkapitányság új vezetőjét. Dr. Takács Tibort a belügyminiszter nevezte ki a vasi rendőrség élére. Az altábornak pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte. Később az ORFK bűnügyi főigazgatói és rendőrfőkapitány helyettesi feladatait látta el. Heteken belül megkezdődhet az azbesztel szennyezett kőzúzalék eltávolítása a szombathelyi Oladi plató területéről. A kormány döntése alapján a kármentesítést összehangoltan végzik el. A költségeket első körben az állam vállalja. A felelősség megállapítására külön vizsgálat indul, és amennyiben jogsértés bizonyosodik be, a felelősöket elszámoltatják, írja a VAOL. A Rábaparti üdülőövezetben folytatódott a Körbe Polgi lakossági fórum sorozat. Az üdülővezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna, Körmend első embere. A Körbepolgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásáról Pogács Mónika hozott hírt.
4: A polgármester tájékoztatása szerint az eddigi helyszínek közül a Rába parti üdülővezetben mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ami jól jelzi a folyóhoz kötődő közösség aktivitását. Felidézte, hogy az elmúlt években több fejlesztés valósult meg a területen, egyebek mellett rendezett beépítési lehetőségeket alakítottak ki, megépült a turistákat és vízitúrázókat fogadó bárkaház, létrejött az ökocentrum, fejlesztették a közműhálózatot, korszerű játszótér és műanyag borítású kosárlabda pálya épült, valamint strandolási és pihenési infrastruktúrát alakítottak ki. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése, a szennyvízelvezetés helyzetének rendezése, valamint a veszélyes fák eltávolítása. A találkozón szóba került a parti sétány burkolatának esetleges azbeszt tartalma is. Dr. Szabó Barna közölte, hogy a szükséges mintákat már laboratóriumi vizsgálatra elküldték. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kimutatott azbeszt szennyezés a területen, ugyanakkor a felverődő por csökkentése és az útburkolat korszerűsítése a vizsgálatok eredményétől függetlenül indokol. A lakók a gyorshajtás visszaszorítását is kezdeményezték, amely a porterhelés mérséklését is szolgálhatja. A fórumon felvetődött egy civil egyesület létrehozásának lehetősége is, amely a közösség számára pályázati források elérését segíthetné.
3: Nemzetközi kutatásban vett részt a Pannon Egyetem. A kulturális örökségre épülő turizmus komoly fejlődési lehetőséget jelenthet a vidéki és határmenti térségek számára. Derül ki közleményükből. A 14 európai ország részvételével zajló projektben több mint 2000 embert kérdeztek a helyi hagyományok, a gasztronómia és a kézműves értékek kiaknázatlan lehetőségeiről. A magyar vizsgálatok a vasi határmenti térségre is kiterjedtek. A hétvégén zajlik a Völgyhíd vásár Nagyrákoson. A jubileumi 25. eseménysorozat hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális produkciókkal várja a látogatókat. A tájháznál vasárnap fellép mások mellett Zsoldos Báró Zoltán is. A református templomban komoly zenei koncert lesz. A vásár végül az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével zajló HAP partival zárul. Különleges történelmi és zenei évfordulók köré épülő koncertet rendeznek az Olaszfai templomban. Rákász Gergely közreműködésével Mozart művei szólalnak meg, de a program a Mohácsi csata 500. évfordulójára és az Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileumára is reflektál. A július 31-i koncert első részében a magyar reneszánsz királyi udvarok világát idézik meg.
0: Időjárás jelentés.
3: Visszavesz a lendületből a nyár, csökkennek a csúcsértékek és többször érkezik csapadék is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: Egyre instabilabb a légkör itt felettünk, nyugat felől majd egyre gyakrabban érkeznek zivatarcellák, kis tömbök is. Ez lesz a jellemző egész hétvégén, tehát többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is nyugodtan kialakulhat, bár megvannak hozzá a feltételek, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos téllök és esetleg jégeső társul hozzá. De inkább a délutáni esti órákban lett jellemzően az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le, ez bármely napon előfordulhat. Szombat, vasárnap szépen tökkel majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
4: Ma is programokra invitáljuk Önöket Délvasba. Ma is vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei lovasnapokat és 3. Szemenyei vágta programsorozatot. Számtalan családi program, lovasfajta bemutató, puszta ötös bemutató, mindjárt 2. kettő is egymás mellett, ezek várják a közönséget, de lesz lovas színház és még számtalan érdekesség is. Simonka Laura szervezővel beszélgetek mindenről, aki azt is elárulja majd, Széchenyi István leszármazottai is nyerekbe ülnek majd a szemenyei lovasnapokon. Ugyancsak ma várja ismét a családokat, vásárlókat a Csehi Csodás Vásárkert. Többek közt kínálnak majd traktoros szalmabálás pikniket a szervezők az érkezőknek, illetve a vásárkertben helyi termékek vásárolhatók egyenesen a termelőktől. Hideg Bálint a Csehi Csodás Vásárkertet működtető Idehaza Egyesület turisztikai referense számol be részletesen a mai programról. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Ma is programokra invitáljuk Önöket Délvasba. Ma is vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei Lovasnapokat és 3. Szemenyei Vágta programsorozatot. Számtalan családi program, lovasfajta bemutató, puszta ötös bemutató, mindjárt 2 is egymás mellett, ezek várják a közönséget. De lesz lovas színház és még számtalan érdekesség is. Simonka Laura szervezővel beszélgetek mindenről, aki azt is elárulja majd, Széchenyi István leszármazottai is nyerekbe ülnek majd a Szemenyei Lovasnapokon.
1: Simonka Laurával beszéltünk meg egy közös programajánlást, méghozzá a Szemenyei Vágtáról, ami lósebességgel közelít hozzánk, nem sokára itt lesz. Mikor lesz ennek az ideje?
2: Így van, köszöntöm is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy ismét teret biztosítanak arra, hogy népszerűsítsük a rendezvényünket. Július 18 és 19 között kerül megrendezésre az 5. Szemenyei Lovasnapok és a 3. Szemenyei Vágta, Nemzeti Vágta hivatalos előfutama.
1: Ezek szerint akkor jubilálunk egyfajta szempontból.
2: Igen, abszolút, tehát 5 éve kezdtük el kicsiben, és szerintem lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatározó lovas rendezvényt tudunk lebonyolítani egy kis településen, itt Vas megye szívében.
1: Ezt én is alá tudom írni, és olyan jó, hogy szinte a kezdetektől ilyen programajánlókkal nyomon tudtuk kísérni a rendezvényt, és tényleg, ahogy mondod, hogy nagy lelkesedéssel kicsiben indul, de most régiós, sőt országos nagyot szóló fesztivál ez.
2: Igen, hát ebben rengeteg munka van, meg ehhez kell egy jó közösség, és az önkormányzat, a település, illetve a mi családi gazdaságunk, meg a mi baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
1: A népszerűsége is, meg a minősége is, mert a minőséget 5 év óta nem adjátok alá, sőt.
2: Nem is szeretnénk, tehát hogyha viszont nem tudjuk ezt a színvonalat tartani a következő években, akkor akár még el is halaszthatnánk, bár nyilvánvalóan nem ez a cél, de hogy nem megyünk alá, tehát hogy bármi is történjen, ennél alá semmiképp se szeretnénk menni.
1: És tényleg, ahogy a fotókat is nézegeti az ember a korábbi rendezvényekről, nagyon-nagyon nagy számú közönséget mozgat meg ez a rendezvény. Nézzük is akkor, hogy idén mivel készültök, július 18-án szombaton.
2: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nónius lovak, gidrálovak is, és akkor ezekről egy-egy mérről, egy-egy fogatról kisebb ilyen beszélős, lóbemutatós, fajta bemutatós kis műsorokat láthatnak a nézők, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor már szombaton elég korán kezdődik, ugye 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren, és idén 4 lovas színésszel fogják színesíteni a rendezvényünket egy 1 órás látványos zenés lovas bemutatóval.

0: Ma is vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei lovasnapokat és 3. Szemenyei vágta program sorozatot. Simon Kalaura szervezővel beszélgetek mindenről.
1: Aztán jönni fognak idén először hozzánk a Ráva közi ördöglovasok. Ők egy viszonylag kezdő trükklovas csapat itt a megyénkben. Aztán az elmaradhatatlan Csikós bemutató, talán ami a közönség is, amit a legjobban kedvel. Ugye így a szemenyei csikósok, illetve az ő barátaik az Alföldről, egészen Kecskeméttől, Hajdúszoboszlón keresztül jönnek. Idén először 2 pusztaötös lesz látható a rendezvényen. Tesszifi Abik Fazekas Lajos talán az ország egyik legismertebb pusztaötös hajtója, illetve Simonka Ferenc a helyi csikóságot képviselő, meg szervezőtársam, testvérem. Ők fogják hajtani a pusztaötöst. Aztán lesz harc és játék a lovas nomád hagyományban, ez a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület bemutatója. Ők nagyjából a honfoglalás korába kacsintanak vissza a bemutatóikkal, és egy ilyen harcos, lovasbirkós, íjászos, látványos bemutatót tartanak. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabad idomító bemutatót láthatnak a nézők. Kötőfék nélkül, kötél nélkül csak a lovak és a lovas összhangját láthatják az ide látogatók. Illetve a nomád lovas birkózás az tavaly nagyon nagy sikerű volt, tavaly tartottuk először. Ennek nincs bonyolult szabálya. 2 ló szembeáll egymással 2 emberrel, és igazából puszta kézzel, nyilván bizonyos szabályok keretei között le kell lökni, vagy húzni, nyomni a másikat a lóra, illetve a Vasi Vándorló jó voltából zene lesz az esti órákban, és 21:30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
0: Ez utóbbi is nagyon népszerű, hangulatos esemény, ugye, ez az éjszakai programotok?
1: Igen, abszolút, csak eddig elég kevésszer sikerült megtartanunk, mert sokszor közbe szólt az időjárás, de talán eddig 4-ből 2-szer sikerült, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy kegyes lesz hozzánk idén az időjárás, és meg fogjuk tudni tartani ezt a bemutatót is.
0: Hát egy nagyon erős szombatotok lesz, és milyen lesz a vasárnap, július 19?
1: Hát a vasárnap talán még erősebb. Már 11 órakor egy megnyitóval megkezdjük, és 11-15-től pedig elkezdődnek a 3. Szemenyei vágta előfutamai, amint követnek majd a kocsitoló verseny előfutamai, aztán lesz még itt huszár alakifegyveres bemutatónk, illetve a gyűrűsi ménes huszújai látogatnak el hozzánk, ők is már 5-ödjére vesznek részt a rendezvényünkön. A szombati napban említett Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület vasárnap is tart bemutatót, illetve az elmaradhatatlan csikós bemutató is mindkét nap lesz, úgy szinte a pusztaötös bemutató is. És ami még nagy újításunk az idén, hogy a Sümegi Várnak a lovasai is ellátogatnak hozzánk, a mongol lovas kaszkadőrök és a magyar lovagi torna tagjai is egy látványos 40-50 perces bemutatót fognak tartani. Illetve még egy nagy újításunk van, idén lesz sztárfutam a Szemenyei Vágtán. Ez a Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és a Gróf Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István leszármazottjai fognak egy ilyen, mondhatni, sztárfutamot futni. Ő nekik a rendező biztosít lovat, és összemérhetik a zenejüket. Aztán 17-15-től pedig elkezdődnek a Szemenyei Vágta döntői, kocsitoló verseny döntői, és még egy új dolog lesz a vasárnapi napunkban, lesz agárverseny bemutató. Ez szerintem nagyon izgalmas lesz, hogy ilyen 60 km/h fognak itt az agarak versenyezni, és 19 órakor az eredményhirdetéssel és tombola sorsolással fogjuk zárni a rendezvényt.

0: Szélvasi barangoló. Szélvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Ma is vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei lovasnapokat és 3. Szemenyei vágta programsorozatot. Számtalan családi program, lovasfajta bemutató, puszta ötös bemutató, mindjárt 2 is egymás mellett, ezek várják a közönséget. De lesz lovas színház és még számtalan érdekesség is. Simon Kalaura szervezővel beszélgetek mindenről, aki azt is elárulja majd, Széchenyi István leszármazottai is nyerekbe ülnek majd a Szemenyei lovasnapokon.
2: Egyébként mondod, hogy, és köztudod, hogy akkor a Szemenyei vágta, a nemzeti vágta egyik előfutama, igen. Akkor aki itt győz, az megy a vágtára, nemzetire?
3: Igen, igen, abszolút, sőt az első két helyezett, ha jól tudom, bár ez, ennek a pontos szabályai ezek évről évre is, attól függ, hogy hány résztvevő van, mennyi jelentkezik, összesen változik, de ha jól tudom, az első két helyezett az mindenképpen tovább fog jutni a szilvásváradi nagy döntőre.
2: Kísérő programok is lesznek, nem mintha nem lenne elég bőven, amit soroltunk, de lesznek egyebek is, ugye?
3: Igen, igen, lesz ugye kézműves vásárunk, ami nagyon fontos, még az első évben itt volt velünk Ambrus Attila, és idén ismét itt lesz velünk a Viszkis. Kerámiázni fog a gyerekekkel mindkét nap, illetve meg lehet vásárolni itt az ő kerámiáit, könyveit és egyéb dolgait, tehát egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk vele, hogy ismét eljön hozzánk. Aztán lesz még ilyen népi fajátékok, hatalmas homokozó vár van a gyerekeknek, mindenféle ilyen kinti népi fajátékok hoztak. Állatsimogató, ott a nyúl, kecskétől egészen a pónin át, a kis malaszig, a mindenféle lovak, szürke, marha látható lesz. Lehetőség lesz lovagolni, lehetőség lesz lovaskocsikázni. Huszártábort biztosítanak a szombathelyi 11-es huszárok, és lesz enni-inni. Igazából mindenki megtalálja kedvére valót, hogyha ellátogat hozzánk.
2: Ja, igen, mert ezt akartam még kérdezni, hogy a gasztronómia is helyet kap-e úgy, hogy nem éhezik ott a közönség?
3: Nem, nem fognak éhezni. Azt gondolom az étterem, tehát ugye ez a Gulyássár udvarán zajlik ez a rendezvény, az étterem is teljes gőzzel működni fog, illetve kint a rendezvény területén is lesz melegkonyhás büfé, illetve nagy italválaszték.
2: Egyébként, mint az interjú elején is említettem, hogy már szinte a kezdeteknél itt vagyunk interjúkkal is, szóval végig kísérjük ezt a szép szervezési, rendezvényfejlődési folyamatot. Egy nem változik az egészben, a te lelkesedésed, sőt, inkább nő, úgy érzem.
3: Igen, igen, szerintem ez nélkül nem is menne. Tehát, hogyha ezt nem csinálnak így szívvel, lélekkel, és nem akarnánk ennyire, akkor ez nem működne így ez az egész. És ez nem csak rám vonatkozik, hanem nyilván még sok-sok ember itt áll mellettem, de nyilván többnyire férfiak, úgyhogy kell egy női magabiztosság hozzá, és össze kell fogni ezt az egészet.
2: És olyan érdekes, hogy ezt a rendszeres a rendezvényre járók is szerintem alá tudják írni, hogy teljesen más tud lenni egy olyan rendezvény, mint így a tiétek, hogy ott a szív, lélek, erő, minden önfeláldozás és minden, vagy pedig egy másik, ami ahol van már egyfajta automatizmus, megszokás, szóval, hogy sokkal jobban érzik egy ilyenen magukat az emberek.
3: Mondjuk ez a célunk ezzel, hogyha ezt így látják, akkor az már nekünk jó és jó visszajelzés.
2: Akkor az interjú végén még egyszer ismételjük el, hogy mikor, hánykor, hányra, hova várjátok a vendégeket?
3: Tehát nagy szeretettel várjuk július 18 és 19 között a mindenféle lovas érdeklődő embert, a Szemenyei Község önkormányzata és a Gulyáscsárd szervezésével létrejött 5. Szemenyei lovasnapokon és a 3. Szemenyei vágtán, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutamán, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel.
2: Köszönöm szépen Simon Kalaurának ezt az interjút, és sok erőt és sok sikert ehhez az eseményhez is.
3: Köszönöm, minden jót kívánok én is.

Igen, csak ma várja ismét a családokat, vásárlókat a Csehi Csodás Vásárkert. Többek közt kínálnak majd traktoros szalmabálás pikniket a szervezők az érkezőknek, illetve a vásárkertben helyi termékek vásárolhatók egyenesen a termelőktől. Hideg Bálinta, a Csehi Csodás Vásárkertet működtető idehaza egyesület turisztikai referens

0: termelőktől, és minden második alkalommal pedig valamilyen programot kínálunk az ideérkezőknek, amit a vásárlás mellett tudnak kipróbálni. Ez most ismét traktorozás lesz, ami egy nagyon sikeres programunk. Ezt most már többszörre valósítjuk meg, és nagyon népszerű az ideérkezők körében.
1: Nézzük a napot egyáltalán. Mikor indul ott a program, mikorra érdemes időzítenünk szombaton?
0: Jelenleg ez délután valósul meg, és a nyári idő miatt egy kicsit későbbre tettük a nyitvatartást a nagy meleg miatt. Jelenleg 3-tól délután 5:30-ig lehet hozzánk érkezni. Ez egy 2,5 órás időtartam, de a nyáron kívül ez 4 órás szokott lenni általában. Így délután szokunk mindenkit várni.
1: Hogy talál oda, aki még nem járt nálatok?
0: Mi Csehiben vagyunk megtalálhatóak. Csehinek mondhatni a szélén. Vasvártól indulva vagyunk megtalálhatóak talán a legkönnyebben, de fent vagyunk Google térképen is például, úgyhogy könnyen meg tudnak minket találni az ideérkezők.
1: Esetleg azért egy-két útbaigazító tábla is van?
0: A piac ősején található egy nagy csehi csodás vásárkert felirat, ami segít az ideérkezőknek.
1: Térjünk egy kicsit vissza a traktorra. Gondolom, hogy azért limitált, meg tudnotok kell, hogy kire mennyi emberre számíthatok. Mikor indul ez a traktoros menet, és hogy lehet fölülni rá?
0: Ezek szintén délutánonként indulnak a piac ideje alatt, és maximum 16 fő tud egy időpontban indulni. Az időpontokat azokat mindig a Facebook oldalunkra, a Csehi Csodás oldalára tesszük fel, és előzetesen lehet jelentkezni telefonon vagy e-mailben, illetve ott a helyszínen is, hogyha esetleg valaki ott ismerné meg a programot, az ott is tud jelentkezni, és a traktorozás az mindig a megadott időpontokban elindul, és 1/2 órás egy időtartam, amíg a traktor felérkezik a hegyre, és van lehetőség elfogyasztani a piknikkosarat, majd ezek után pedig lehet választani, hogy a traktorral, vagy pedig gyalogosan érkeznek vissza a vendégek.
1: És akkor most nézzük a vásár részét. Ennek mi minden kapható majd most szombaton is a vásárban?
0: Nagyon sokféle környékbeli termelőnek a termékeik találhatóak meg. Az élelmiszerek között van például kecskesajt, kecske termékek, vannak füstölt áruk, húskészítmények, zöldségek, mézek, méhészeti termékek, de vannak még feldolgozott fűrtojások is, illetve a saját vadkovászos termékeink is megtalálhatóak, amik például vadkovászos kenyerek, sós és édes pékáruk, és ezen kívül még vannak kézzel készített horgolt dísztárgyak és ajándéktárgyak is, valamint vannak még növények is, és elérhető még a saját büfékocsink is, amiben található vadkovászos lángos is, ami egy nagyon népszerű termék az ideérkezők körében.
1: A hegyhátról érkezőket kedvezménnyel is invitáljátok. Ez mit jelent, és kikre vonatkozik, honnan érkezőkre vonatkozik?
0: A környék érkezőknek 20% kedvezményt tudunk adni. Ez érvényes jelenleg a csehi, mincenti, csipkereki, bérbaltovári és oszkói, valamint a mikorszéklaki lakosokra.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A Csehi Csodás Vásárkertbe invitáljuk ma délután 15 órára önöket. Hideg Bálint a Csehi Csodás Vásárkertet működtető Idehaza Egyesület turisztikai referense a magazin vendége. Vele közösen csinálunk kedvet önöknek az esemény meglátogatására. A kis szórólapon élménypiacként is nevezitek a piacotokat. A megítélésed szerint mi mindenben tud élményt nyújtani a családoknak, a hozzátok érkezőknek ez a kínálat, amit ti kínáltok, program és vásár?
2: Úgy terveztük a piacokat, hogy minden második alkalom egy élményprogrammal legyen összekötve. Ezek általában családi programok, amelyek minden korosztálynak megfelelőek, és célunk az, hogy bemutassák a hagyományokat, azokat a dolgokat, amelyeket régebben csináltak esetleg, vagy pedig egyszerűen csak egy élményt nyújtsunk a vásárlás mellett, és ezáltal megszerettessük a termelőktől való vásárlást is. Ezek a programok általában az említett traktorozás szokott lenni, de szokott nálunk lenni még kürtös kalácsütés, ahol kipróbálhatják az ideérkezők a kürtös sütés, hogy ez hogyan zajlik. De vannak például tematikus programjaink is, mint például húsvétkor, tojáskeresés, vagy például volt májusfaállítás, illetve karácsonykor is szoktak lenni különböző programjaink.
1: Mi a tapasztalatotok egyébként, hogy a vásárló közönség, a látogató közönség kapcsán vannak a törzs vendégek, törzs közönség, érkeznek újak, és hogy látjátok ezt?
2: Főként a környező településekről jönnek, és úgy látjuk, hogy most már egyre több visszajáró vendégünk is van szerencsére, és viszont vannak olyanok is, akik esetleg távolabbra érkeztek. Voltak olyanok, akik csak Pécsről például emiatt érkeztek, hogy meglátogassanak minket, ugyanis hallották, hogy nagyon jó piacot lehet itt találni.
1: És egyébként, ahogy említetted is, hogy piac napon kívül is egy 4 órás programot tud a ti Csehi Csodás kertetek kínálni. A teljesség igénye nélkül ez mit jelent? Mit kínál a területetek?
2: A vásárkerten kívül található még egy tanösvény is a hegyen, amelyet ugye az említett traktorral is meg lehet közelíteni. Ezen a tanösvényen is szoktak programok lenni, és ez egyénileg is bejárható, viszont itt különböző táblák találhatóak, amelyek bemutatják a helyi élővilágot, növény- és állatvilágot, a medvehagymásunkat, illetve a helyi kultúrát és a környező látnivalókat is.
1: Én már jártam nálatok, volt egy körbevezetés is a részemre ezen a csodás, Csehi Csodás hegyen, és az az egyik legkellemesebb emlékem erről, hogy tényleg tulajdonképpen közel van, nem kell annyira lemenni a térképről, közel van Vasvárhoz, közel van az vasi városokhoz, de meg mégis, ahogy belépünk erre a hegyre, minden úgy lecsendesedik, lenyugszik, lelassul, szóval tényleg ez a mostani turisták által egyre keresett több lehetőséget kínáljátok ezzel.
2: Igen, igen, nagyon sokan szeretnek jönni, amiatt is, mert a hegy az nyújt egy ilyen nagyon kellemes, pihentető érzést, ahol ugye az említett piknik kosarat is el tudják fogyasztani, és ezáltal kicsit egy nyugodtabb, a hétköznapokból kiszagadó élményt is tudunk nyújtani.
1: Köszönöm szépen Hideg Bálint turisztikai referensnek ezt a kis invitálót. Remélem, hogy sok hallgatónak hoztuk meg a kedvet egy szombat délutáni piknikre a Csehi Csodás hegyen. Sok sikert a mai naphoz!
2: Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit!

0: De ha már a hegyhátó járnak ma, akkor érdemes az önkormányzat által működtetett strandra is betérni, hogy miért? Arról Zágorhidi Cigány Ákos, a Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszél.
1: Már talán itt vagyunk valamennyire a kapujában is a strandnyitásnak. Egy kicsit a tavalyi évet összegezzük, és szóljunk fontos információkat, mondjunk el az ideiről.
2: Igen, hát a harmadik, illetve három évet sikerült már a fürdő kapcsán megvalósítanunk üzemeltetésben. 23. márciusában vettük át a várostól az üzemeltetést. Egy időszakosan nyitva lévő fürdőről beszélünk. Jelen esetben idén június 5-én fogunk nyitani, és a tervek szerint szeptember 13-ig leszünk vasárnapig nyitva. Igazában három medencénk van, ugye van egy termálmedencénk, egy gyermek pancsoló medencénk, illetve egy úszómedencénk. Ezeket próbáljuk évről évre karbantartani. A gépészetet minden évben pici, apró lépésenként újítgatni, illetve magát a környezetet is szépíteni, és hát élvezhetőbbé tenni. Így volt ez az elmúlt években is, és jelenleg is. De természetesen az anyagi lehetőségeink korlátozottak, úgyhogy mindig csak a legsürgősebb dolgokat tudjuk megoldani. Gépészetben nagyon fontos előrelépés most, hogy az egyik vízforgató szűrőberendezésben ki tudjuk cserélni a homokszűrőt, ami egy nagy munka és nagy beruházás. Aztán a szennyvíz elkezelésünk kapcsán egy új mérőóra került beszerelésre, ami a elszámolás szempontjából lesz fontos. A kerítésünket újítottuk tovább, tavaly az egyik szakasza újult meg egy teljesen új kapuzattal, illetve a meglévőnek a tisztításával, újrafestésével. Most a másik kerítés szakaszt festettük újra idén. Természetesen járófelületeknek a megújítása, régi aknafedő kicserélése, és hát a medencék csempézésének és fúgázásának a megújítása, ez is benne van a idei felújításban. Minimálisat emeltünk, szükséges, nagyjából összhangban vagyunk a hozzánk hasonló kisebb léptékű vasmegyei fürdőknek az áraival. A tavaly előtt bevezetett bérleteket visszük tovább. Egyrészt az úszójegy és az úszóbérlet is nagyon népszerű volt, úgyhogy ezt visszük tovább, másrészt meg a hét alkalmas bérleteket is visszük tovább, amik előre megvásárolhatók kedvezőbb áron, illetve ami még fontos, az önkormányzat jóvoltából, illetve célkitűzései mentén a vasvári lakosok továbbra is jelentős kedvezménnyel használhatják a fürdőt.
1: A múlt évben nagy sikerű, úgymond kísérő rendezvények is voltak, vízitorna, vagy éppen nagyon nagy látogatottságú nyári úszótanfolyamok különböző korú gyermekeknek. Ezekre idén is számíthatnak a fürdők?
2: Igen, ez továbbra is zajlik. Valóban nagy sikere volt mindkét folyamatnak tavaly, és pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy idén is visszük tovább ezek az információs felületeinken elérhetők, illetve a táboroknak a szervezése az már zajlik. Külsős oktatókkal dolgozunk, akik tényleg nagyon profik, és azt hiszem, hogy a gyerekek is nagyon jó élményekkel és tudással bővültek az elmúlt év során is.
1: A tavalyi látogatottsági adatokról tudunk-e számokat mondani?
2: Igen, csökkent a látogatók száma, de ahogy a kollégákkal beszéltem, ez szinte valamennyi fürdőnél így volt. Elsősorban a belföldi látogatók száma mindenhol csökkent. Nálunk szinte 100%-ban hazai vendégek mozognak, úgyhogy ez nálunk még erőteljesebben megmutatkozott, illetve hát az időjárás kitettség, ez nálunk szintén egy meghatározó dolog, hiszen nekünk az a jó, hogyha hosszabb tartós meleg van, akkor megindulnak az emberek, szívesen jönnek, és részévé teszik a mindennapoknak. A tavalyi év ebből a szempontból is egy nehéz év volt, bár voltak nagyon meleg napok, de tartós meleg nem volt, gyakori esőzés volt, tehát néhány nap meleg után jött egy eső, lehűlés, és mire újra úgy érezték volna az emberek, hogy most strandra kell menniük, megint eső volt, tehát ebből a szempontból sajnos mi ugye teljes mértékben az időjárásnak ki vagyunk téve. Úgyhogy ennek köszönhetően esett vissza a látogatószámunk az előző évhez képest, de idén mi is megpróbálunk a kommunikációban egy kicsit erősíteni. Most információs táblákat helyeztünk el a fürdő bejárat irányába a főút mellett, még tovább akarjuk erősíteni, illetve online megjelenéseket is igyekszünk majd tovább erősíteni, de hát az időjárás.

0: Nélvasi barangoló. Nélvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Nélvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Nélvasi barangoló. Ez volt a Nélvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival itt a Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
5: Július 18-a, A38 hajó tetőterasz, a Lux Funk Rádió 19. születésnapja. DJ-k, DJ Hangya és Steelor, Scratch Show, Andrew J és DJ Quick.
4: Érezd velünk az igazi liba bőrt.
6: Jegyek www.luxfunk.com.
4: Mozogjanak a tehetek.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Nagyobb rendőri figyelmet kapnak a rolleresek Körmenden. Új fesztivál születik a vasvári Szentkótnál. Széchenyi leszármazottai is versenybe szállnak Szemenyén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Fokozott rendőri ellenőrzést kezdeményezett az elektromos rollerek szabályos használatának ellenőrzésére dr. Szabó Barna polgármester. Az intézkedésre azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban élénk közéleti vita alakult ki erről Körmenden. Pogács Mónika tudósítása.
9: Dr. Szabó Barna közösségi oldalán közölte, egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel, a körmendi rendőrkapitányság vezetőjével az elektromos rollerek használatával kapcsolatos problémákról, mint írta, a kérdés nem csupán helyi, hanem országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Dr. Szabó Barna felidézte, hogy várhatóan az idei ősszel jelentős jogszabályi változások léphetnek hatályba az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozóan. Addig is azt kérte a rendőrségtől, hogy kiemelten ellenőrize azokat a szabálysértéseket, amelyek veszélyeztetik a rollereseket, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom résztvevőit, különös tekintettel a főtérre, az utcákra és a járdákra. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrkapitány arról biztosította, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a rollerek szabályos használatát Körmenden, és növeli a rendőri jelenlétet az érintett területeken. A városvezető hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések mellett a szülők felelősségét is fontosnak tartja a biztonságos közlekedési szabályok betartatásában.
8: Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfi ellen. A gyanúsított Bönöckön veszett össze volt feleségével, majd belerugott a nő autójába. A rongálással csaknem 500 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyben hamarosan a vasi bíróság dönt, írja a vaol.hu. Első alkalommal várja a közönséget a Szentkult Fesztivál Vasváron. A Szentkúti színpadon és a kápolnál áll ingyenes koncertek váltják egymást 3 napon át. A fellépők között találjuk többek között Verép Tamást, a Rutka Grecsó zenekart, a Magyar Bandát és a Budapest Bárt. A kulturális programsorozat július 24-én indul. Megújul a szombathelyi csónakázótó szigetén található stég. A csaknem 10 éves szerkezet több eleme a folyamatos nedvesség miatt elkorhat, ezért a szompark teljesen újjáépíti, tartósabb vörös fenyő felhasználásával. A munkálatok várhatóan augusztus elejére a Sárkányhajó Fesztiválra befejeződnek, adta hírül a szombathelyi televízió. A hétvégén zajlik az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta. Az eseményt lovasfajta bemutatók színesítik, a versenyen pedig Széchenyi István leszármazotta is részt vesznek. Tudtuk meg Simonka Laura szervezőtől.
6: Vasárnap elkezdődnek a 3. szemenyei vágta előfutamai, amit követnek majd a kosítoló verseny előfutamai, aztán lesz még itt huszár alakifegyveres bemutatónk, illetve az elmaradhatatlan csikós bemutató, úgy szinte a busztöltős bemutató is, és ami még nagy újításunk az idén, sztárfutam. Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és a Gróf Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István leszármazottjai fognak egy ilyen mondhatni sztárfutamot futni.
8: Szabadtéri mozi színesíti Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők.
0: Időjárás jelentés.
8: Visszavesz a lendületből a nyár, csökkennek a csúcsértékek és többször érkezik csapadék is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
7: Egyre instabilabb a légkör itt felettünk, nyugat felől majd egyre gyakrabban érkeznek zivatarcellák is, tömbök is. Ez lesz a jellemző egész hétvégén, tehát többször erősebben megnövekszik a homolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is nyugodtan kialakulhat, bár megvannak hozzá a feltételek, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos térlök és esetleg jégeső társul hozzá. Inkább a délutáni esti órákban egy jellemzően az éjszakába nyúlva lassan csengenek ezek le, ez bármely napon előfordulhat. Szombat, vasárnap szépen csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Veréb Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Kosika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
4: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseó Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Csáó poharakkal.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Beiktatták hivatalába az újvasi rendőrfőkapitányt. Kezdődhet az azbeszt elszállítása Szombathelyen. Orgona koncertet rendeznek az Olasz Fai templomban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták hivatalába a Vármegyei Főkapitányság új vezetőjét. Dr. Takács Tibort a belügyminiszter nevezte ki a vasi rendőrség élére. Az altábornagy pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte. Később az ORFK bűnügyi főigazgatói és rendőrfőkapitány helyettesi feladatait látta el. Heteken belül megkezdődhet az azbesztel szennyezett kőzúzalék eltávolítása a szombathelyi Oladi plató területéről. A kormány döntése alapján a kármentesítést összehangoltan végzik el, a költségeket első körben az állam vállalja. A felelősség megállapítására külön vizsgálat indul, és amennyiben jogsértés bizonyosodik be, a felelősöket elszámoltatják, írja a VAOL. A Rába parti üdülőövezetben folytatódott a Körbe Polgi lakossági fórum sorozat. Az üdülőövezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna, Görmend első embere. A Körbe Polgi lakossági fórum sorozat legutóbbi állomásáról Pogács Mónika hozott hírt.
2: A polgármester tájékoztatása szerint az eddigi helyszínek közül a Rába parti üdülőövezetben mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ami jól jelzi a folyóhoz kötődő közösség aktivitását. Felidézte, hogy az elmúlt években több fejlesztés valósult meg a területen, egyebek mellett rendezett beépítési lehetőségeket alakítottak ki, megépült a turistákat és vízitúrázókat fogadó bárkaház, létrejött az ökocentrum, fejlesztették a közműhálózatot, korszerű játszótér és műanyag borítású kosárlabda pálya épült, valamint strandolási és pihenési infrastruktúrát alakítottak ki. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése, a szennyvízelvezetés helyzetének rendezése, valamint a veszélyes fák eltávolítása. A találkozón szóba került a parti sétány burkolatának esetleges azbeszt tartalma is. Dr. Szabó Barna közölte, hogy a szükséges mintákat már laboratóriumi vizsgálatra elküldték. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kimutatott azbeszt szennyezés a terület. Ugyanakkor a felverődő por csökkentése és az útburkolat korszerűsítése a vizsgálatok eredményétől függetlenül indokol. A lakók a gyorshajtás visszaszorítását is kezdeményezték, amely a porterhelés mérséklését is szolgálhatja. A fórumon felvetődött egy civil egyesület létrehozásának lehetősége is, amely a közösség számára pályázati források elérését segíthetné.
1: Nemzetközi kutatásban vett részt a Pannon Egyetem. A kulturális örökségre épülő turizmus komoly fejlődési lehetőséget jelenthet a vidéki és határmenti térségek számára. Derül ki közleményükből. A 14 európai ország részvételével zajló projektben több mint 2000 embert kérdeztek a helyi hagyományok, a gasztronómia és a kézműves értékek kiaknázatlan lehetőségeiről. A magyar vizsgálatok a vasi határmenti térségre is kiterjedtek. A hétvégén zajlik a Völgyhíd vásár Nagyrákoson. A jubileumi 25. eseménysorozat hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális produkciókkal várja a látogatókat. A tájháznál vasárnap fellép mások mellett Zsoldos Báró Zoltán is. A református templomban komoly zenei koncert lesz. A vásár végül az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével zajló HAP partival zárul. Különleges történelmi és zenei évfordulók köré épülő koncertet rendeznek az Olasz Fai templomban. Rákász Gergely közreműködésével Mozart művei szólalnak meg, de a program a Mohácsi csata 500. évfordulójára és az Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileumára is reflektál. A július 31. koncert első részében a magyar reneszánsz királyi udvarok világát idézik meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszavesz a lendületből a nyár, csökkennek a csúcsértékek és többször érkezik csapadék is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Egyre instabilabb a légkör itt felettünk, nyugat felől majd egyre gyakrabban érkeznek zivatarcellák is, tömbök is. Ez lesz a jellemző egész hétvégén, tehát többször erősebben még növekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is nyugodtan kialakulhat, bár megvannak hozzá a feltételek, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos tél, és esetleg jégeső társul hozzá. De inkább a délutáni esti órákban lett jellemzően az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le, ez bármely napon előfordulhat. Szombat, vasárnap szépen tökkel majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Perkság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fő biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
5: Július 18-a, A38 hajó tetőterasz, a Lux Funk Rádió 19. születésnapja. DJ-k DJ Hangya és Steelor, Scratch Show, Andrew J és DJ Quick.
4: Érezd velünk az igazi liba bőrt.
6: Jegyek www.luxfunk.com.
4: Mozogjanak a tehetek.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Nagyobb rendőri figyelmet kapnak a rolleresek Körmenden. Új fesztivál születik a vasvári Szentkótnál. Széchenyi leszármazottai is versenybe szállnak Szemenyén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Fokozott rendőri ellenőrzést kezdeményezett az elektromos rollerek szabályos használatának ellenőrzésére dr. Szabó Barna polgármester. Az intézkedésre azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban élénk közéleti vita alakult ki erről Körmenden. Pogács Mónika tudósítása.
8: Dr. Szabó Barna közösségi oldalán közölte, egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel a körmendi rendőrkapitányság vezetőjével az elektromos rollerek használatával kapcsolatos problémákról, mint írta, a kérdés nem csupán helyi, hanem országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Dr. Szabó Barna felidézte, hogy várhatóan az idei ősszel jelentős jogszabályi változások léphetnek hatályba az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozóan. Addig is azt kérte a rendőrségtől, hogy kiemelten ellenőrize azokat a szabálysértéseket, amelyek veszélyeztetik a rollereseket, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom résztvevőit, különös tekintettel a főtérre, az utcákra és a járdákra. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrkapitány arról biztosította, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a rollerek szabályos használatát Körmenden, és növeli a rendőri jelenlétet az érintett területeken. A városvezető hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések mellett a szülők felelősségét is fontosnak tartja a biztonságos közlekedési szabályok betartatásában.
7: Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfi ellen. A gyanúsított Bönöckön veszett össze volt feleségével, majd belerúgott a nő autójába. A rongálással csaknem 500 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyben hamarosan a Vasi Bíróság dönt, írja a vaol.hu. Első alkalommal várja a közönséget a Szentkult Fesztivál Vasváron. A Szentkúti színpadon és a kápolnál áll ingyenes koncertek váltják egymást 3 napon át. A fellépők között találjuk többek között Verép Tamást, a Rutka Grecsó zenekart, a Magyar Bandát és a Budapest Bárt. A kulturális programsorozat július 24-én indul. Megújul a szombathelyi csónakázótó szigetén található stég. A csaknem 10 éves szerkezet több eleme a folyamatos nedvesség miatt elkorhat, ezért a szompark teljesen újjáépíti, tartósabb vörösfenyő felhasználásával. A munkálatok várhatóan augusztus elejére a Sárkányhajó Fesztiválra befejeződnek, adta hírül a szombathelyi televízió. A hétvégén zajlik az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta. Az eseményt lovasfajta bemutatók színesítik, a versenyen pedig Széchenyi István leszármazottai is részt vesznek. Tudtuk meg Simonka Laura szervezőtől.
6: Vasárnap jelentkeződnek a 3. szemenyei vágta előfutamai, amit követnek majd a kocsitolóverseny előfutamai, aztán lesz még itt huszár alaki fegyveres bemutatónk, illetve az elmaradhatatlan csikós bemutató, úgy szinte a busztöltős bemutató is, és ami még nagy újításunk az idén, sztárfutam. Krajnik Balog Gábor, Bács Péter és a Gróf Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István leszármazottjai fognak egy ilyen, mondhatni, sztárfutamot futni.
7: Szabadtéri mozi színesíti Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők.
0: Időjárás jelentés.
7: Visszavesz a lendületből a nyár, csökkennek a csúcsértékek és többször érkezik csapadék is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
9: Egyre instabilabb a légkör itt felettünk, nyugat felől majd egyre gyakrabban érkeznek zivatarcellák is, tömbök is. Ez lesz a jellemző egész hétvégén, tehát többször erősebben még növekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd záporeső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is nyugodtan kialakulhat, bár megvannak hozzá feltételek, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos széllök és esetleg égeső társul hozzá. De inkább a délutáni esti órákban jellemzően az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le, ez bármely napon előfordulhat. Szombat, vasárnap szépen csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Még meg is.
1: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Holnap reggelre kelve a vonat elvisz innen. Holnap reggelre kelve elmegyek.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Beiktatták hivatalába az újvasi rendőrfőkapitányt. Kezdődhet az azbeszt elszállítás a Szombathelyen. Orgona koncertet rendeznek az Olasz Fai templomban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták hivatalába a Vármegyei Főkapitányság új vezetőjét. Dr. Takács Tibort a belügyminiszter nevezte ki a vasi rendőrség élére. Az altábornagy pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte. Később az ORFK bűnügyi főigazgatói és rendőrfőkapitány helyettesi feladatait látta el. Heteken belül megkezdődhet az azbesztel szennyezett kőzúzalék eltávolítása a szombathelyi Oladi plató területéről. A kormány döntése alapján a kármentesítést összehangoltan végzik el, a költségeket első körben az állam vállalja. A felelősség megállapítására külön vizsgálat indul, és amennyiben jogsértés bizonyosodik be, a felelősöket elszámoltatják, írja a VAOL. A Rába parti üdülőövezetben folytatódott a Körbe Polgi lakossági fórum sorozat. Az üdülőövezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna, Körmend első embere. A Körbe Polgi lakossági fórum sorozat legutóbbi állomásáról Pogács Mónika hozott hírt.
2: A polgármester tájékoztatása szerint az eddigi helyszínek közül a Rába parti üdülőövezetben mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ami jól jelzi a folyóhoz kötődő közösség aktivitását. Felidézte, hogy az elmúlt években több fejlesztés valósult meg a területen, egyebek mellett rendezett beépítési lehetőségeket alakítottak ki, megépült a turistákat és vízitúrázókat fogadó bárkaház, létrejött az ökocentrum, fejlesztették a közműhálózatot, korszerű játszótér és műanyag borítású kosárlabda pálya épült, valamint strandolási és pihenési infrastruktúrát alakítottak ki. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése, a szennyvízelvezetés helyzetének rendezése, valamint a veszélyes fák eltávolítása. A találkozón szóba került a parti sétány burkolatának esetleges azbeszt tartalma is. Dr. Szabó Barna közölte, hogy a szükséges mintákat már laboratóriumi vizsgálatra elküldték. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kimutatott azbeszt szennyezés a terület. Ugyanakkor a felverődő por csökkentése és az útburkolat korszerűsítése a vizsgálatok eredményétől függetlenül indokol. A lakók a gyorshajtás visszaszorítását is kezdeményezték, amely a porterhelés mérséklését is szolgálhatja. A fórumon felvetődött egy civil egyesület létrehozásának lehetősége is, amely a közösség számára pályázati források elérését segíthetné.
1: Nemzetközi kutatásban vett részt a Pannon Egyetem. A kulturális örökségre épülő turizmus komoly fejlődési lehetőséget jelenthet a vidéki és határmenti térségek számára. Derül ki közleményükből. A 14 európai ország részvételével zajló projektben több mint 2000 embert kérdeztek a helyi hagyományok, a gasztronómia és a kézműves értékek kiaknázatlan lehetőségeiről. A magyar vizsgálatok a vasi határmenti térségre is kiterjedtek. A hétvégén zajlik a Völgyhíd vásár Nagyrákoson. A jubileumi 25. eseménysorozat hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális produkciókkal várja a látogatókat. A tájháznál vasárnap fellép mások mellett Zsoldos Báró Zoltán is. A református templomban komoly zenei koncert lesz. A vásár végül az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével zajló HAP partival zárul. Különleges történelmi és zenei évfordulók köré épülő koncertet rendeznek az Olasz Fai templomban. Rákász Gergely közreműködésével Mozart művei szólalnak meg, de a program a Mohácsi csata 500. évfordulójára és az Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileumára is reflektál. A július 31-i koncert első részében a magyar reneszánsz királyi udvarok világát idézik meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszavesz a lendületből a nyár, csökkennek a csúcsértékek és többször érkezik csapadék is. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Egyre instabilabb a légkör itt felettünk, nyugat felől majd egyre gyakrabban érkeznek zivatarcellák is, tömbök is. Ez lesz a jellemző egész hétvégén, tehát többször erősebben még növekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is nyugodtan kialakulhat, bár megvannak hozzá a feltételek, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos télök és esetleg jégeső társul hozzá. De inkább a délutáni esti órákban lett jellemzően az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le, ez bármely napon előfordulhat. Szombat, vasárnap szépen tökkel majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Rádhangolva. Swim, swim, waterfall in all your skin, swim.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagyobb rendőri figyelmet kapnak a rolleresek Görmenden. Új fesztivál születik a vasvári Szentkótnál. Széchenyi leszármazottai is versenybe szállnak Szemenyén. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Fokozott rendőri ellenőrzést kezdeményezett az elektromos rollerek szabályos használatának ellenőrzésére dr. Szabó Barna polgármester. Az intézkedésre azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban élénk közéleti vita alakult ki erről Görmenden. Pogács Mónika tudósítása.
2: Dr. Szabó Barna közösségi oldalán közölte, egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel, a görmendi rendőrkapitányság vezetőjével az elektromos rollerek használatával kapcsolatos problémákról, mint írta, a kérdés nem csupán helyi, hanem országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Dr. Szabó Barna felidézte, hogy várhatóan az idei ősszel jelentős jogszabályi változások léphetnek hatályba az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozóan. Addig is azt kérte a rendőrségtől, hogy kiemelten ellenőrize azokat a szabálysértéseket, amelyek veszélyeztetik a rollereseket, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom résztvevőit, különös tekintettel a főtérre, az utcákra és a járdákra. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrkapitány arról biztosította, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a rollerek szabályos használatát Görmenden, és növeli a rendőri jelenlétet az érintett területeken. A városvezető hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések mellett a szülők felelősségét is fontosnak tartja a biztonságos közlekedési szabályok betartatásában.
1: Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfi ellen. A gyanúsított Bönöckön veszett össze volt feleségével, majd belerúgott a nő autójába. A rongálással csaknem 500 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyben hamarosan a vasi bíróság dönt, írja a vaol.hu. Első alkalommal várja a közönséget a Szentkult Fesztivál Vasváron. A Szentkúti színpadon és a kápolnál áll ingyenes koncertek váltják egymást 3 napon át. A fellépők között találjuk többek között Verép Tamást, a Rutka Grecsó zenekart, a Magyar Bandát és a Budapest Bárt. A kulturális programsorozat július 24-én indul. Megújul a szombathelyi csónakázótó szigetén található stég. A csaknem 10 éves szerkezet több eleme a folyamatos nedvesség miatt elkorhat, ezért a szompark teljesen újjáépíti, tartósabb vörösfenyő felhasználásával. A munkálatok várhatóan augusztus elejére a Sárkányhajó Fesztiválra befejeződnek, adta hírül a szombathelyi televízió. A hétvégén zajlik az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta. Az eseményt lovasfajta bemutatók színesítik, a versenyen pedig Széchenyi István leszármazottai is részt vesznek. Tudtuk meg Simonka Laura szervezőtől.
3: Vasárnap elkezdődnek a 3. szemenyei vágta előfutamai, amit követnek majd a kocsitoló verseny előfutamai, aztán lesz még itt huszár alakifegyveres bemutatónk, illetve az elmaradhatatlan csikós bemutató, úgy szinte a busztöltős bemutató is, és ami még nagy újításunk az idén, sztárfutam. Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és a Gróf Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István leszármazottjai fognak egy ilyen mondhatni sztárfutamot futni.
1: Szabadtéri mozi színesíti Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők.
0: Időjárás jelentés.
1: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor, eső, zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos széllök és esetleg jégeső. Az éjszakába nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasárnap csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén. Általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum. Valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolog. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában. 99.8 Görmend FM.
5: Ebben az órában is rá.

0: 99.8
1: Körmend FM. Ráthangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Beiktatták hivatalába az újvasi rendőrfőkapitányt. Kezdődhet az azbeszt elszállítása Szombathelyen. Orgona koncertet rendeznek az olasz fai templomban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták hivatalába a Vármegyei Főkapitányság új vezetőjét. Dr. Takács Tibort a belügyminiszter nevezte ki a vasi rendőrség élére. Az altábornagy pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte. Később az ORFK bűnügyi főigazgatói és rendőrfőkapitány helyettesi feladatait látta el. Heteken belül megkezdődhet az azbeszttel szennyezett kőzúzalék eltávolítása a szombathelyi Oladi plató területéről. A kormány döntése alapján a kármentesítést összehangoltan végzik el. A költségeket első körben az állam vállalja. A felelősség megállapítására külön vizsgálat indul, és amennyiben jogsértés bizonyosodik be, a felelősöket elszámoltatják, írja a VAOL. A Rába parti üdülőövezetben folytatódott a Körbe Polgi lakossági fórum sorozat. Az üdülővezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna, Körmend első embere. A Körbe Polgi lakossági fórum sorozat legutóbbi állomásáról Pogács Mónika hozott hírt.
3: A polgármester tájékoztatása szerint az eddigi helyszínek közül a Rába parti üdülővezetben mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ami jól jelzi a folyóhoz kötődő közösség aktivitását. Felidézte, hogy az elmúlt években több fejlesztés valósult meg a területen, egyebek mellett rendezett beépítési lehetőségeket alakítottak ki, megépült a turistákat és vízitúrázókat fogadó bárkaház, létrejött az ökocentrum, fejlesztették a közműhálózatot, korszerű játszótér és műanyagborítású kosárlabda pálya épült, valamint strandolási és pihenési infrastruktúrát alakítottak ki. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése, a szennyvízelvezetés helyzetének rendezése, valamint a veszélyes fák eltávolítása. A találkozón szóba került a parti sétány burkolatának esetleges azbeszt tartalma is. Dr. Szabó Barna közölte, hogy a szükséges mintákat már laboratóriumi vizsgálatra elküldték. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kimutatott azbeszt szennyezés a területen, ugyanakkor a felverődő por csökkentése és az útburkolat korszerűsítése a vizsgálatok eredményétől függetlenül indokol. A lakók a gyorshajtás visszaszorítását is kezdeményezték, amely a porterhelés mérséklését is szolgálhatja. A fórumon felvetődött egy civil egyesület létrehozásának lehetősége is, amely a közösség számára pályázati források elérését segíthetné.
2: Nemzetközi kutatásban vett részt a Pannon Egyetem. A kulturális örökségre épülő turizmus komoly fejlődési lehetőséget jelenthet a vidéki és határmenti térségek számára. Derül ki közleményükből. A 14 európai ország részvételével zajló projektben több mint 2000 embert kérdeztek a helyi hagyományok, a gasztronómia és a kézműves értékek kiaknázatlan lehetőségeiről. A magyar vizsgálatok a vasi határmenti térségre is kiterjedtek. A hétvégén zajlik a Völgyhíd vásár Nagyrákoson. A jubileumi 25. eseménysorozat hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális produkciókkal várja a látogatókat. A tájháznál vasárnap fellép mások mellett Zsoldos Báró Zoltán is. A református templomban komoly zenei koncert lesz. A vásár végül az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével zajló HAP partival zárul. Különleges történelmi és zenei évforduló köré épülő koncertet rendeznek az olasz fai templomban. Rákász Gergely közreműködésével Mozart művei szólalnak meg, de a program a Mohácsi csata 500. évfordulójára és az Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileumára is reflektál. A július 31. koncert első részében a magyar reneszánsz királyi udvarok világát idézik meg.
1: Időjárás jelentés.
2: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos széllök és esetleg jégeső. Az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasár hamarabb fökkel majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum, valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolok. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

Most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagyobb rendőri figyelmet kapnak a rolleresek Körmenden. Új fesztivál születik a vasvári Szentkótnál. Széchenyi leszármazottai is versenybe szállnak Szemenyén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Fokozott rendőri ellenőrzést kezdeményezett az elektromos rollerek szabályos használatának ellenőrzésére dr. Szabó Barna polgármester. Az intézkedésre azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban élénk közéleti vita alakult ki erről Körmenden. Pogács Mónika tudósítása.
2: Dr. Szabó Barna közösségi oldalán közölte, egyeztetett Balog Gábor rendőr alezredessel, a körmendi rendőrkapitányság vezetőjével az elektromos rollerek használatával kapcsolatos problémákról, mint írta, a kérdés nem csupán helyi, hanem országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Dr. Szabó Barna felidézte, hogy várhatóan az idei ősszel jelentős jogszabályi változások léphetnek hatályba az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozóan. Addig is azt kérte a rendőrségtől, hogy kiemelten ellenőrize azokat a szabálysértéseket, amelyek veszélyeztetik a rollereseket, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom résztvevőit, különös tekintettel a főtérre, az utcákra és a járdákra. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrkapitány arról biztosította, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a rollerek szabályos használatát Körmenden, és növeli a rendőri jelenlétet az érintett területeken. A városvezető hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések mellett a szülők felelősségét is fontosnak tartja a biztonságos közlekedési szabályok betartatásában.
1: Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfi ellen. A gyanúsított Vönöckön veszett össze volt feleségével, majd belerúgott a nő autójába. A rongálással csaknem 500 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyben hamarosan a vasi bíróság dönt, írja a vaol.hu. Első alkalommal várja a közönséget a Szentkult Fesztivál Vasváron. A Szentkúti színpadon és a kápolnál áll ingyenes koncertek váltják egymást 3 napon át. A fellépők között találjuk többek között Verép Tamást, a Rutka Grecsó zenekart, a Magyar Bandát és a Budapest Bárt. A kulturális programsorozat július 24-én indul. Megújul a szombathelyi csónakázótó szigetén található stég. A csaknem 10 éves szerkezet több eleme a folyamatos nedvesség miatt elkorhat, ezért a szompark teljesen újjáépíti, tartósabb vörösfenyő felhasználásával. A munkálatok várhatóan augusztus elejére a Sárkányhajó Fesztiválra befejeződnek, adta hírül a szombathelyi televízió. A hétvégén zajlik az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta. Az eseményt lovasfajta bemutatók színesítik, a versenyen pedig Széchenyi István leszármazottai is részt vesznek. Tudtuk meg Simonka Laura szervezőtől.
3: Vasárnap elkezdődnek a 3. szemenyei vágta előfutamai, amit követnek majd a kosítoló verseny előfutamai, aztán lesz még itt huszár alakifegyveres bemutatónk, illetve az elmaradhatatlan csikós bemutató, úgy szinte a busztöltős bemutató is, és ami még nagy újításunk az idén, sztárfutam. Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és a Gróf Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István leszármazottjai fognak egy ilyen, mondhatni, sztárfutamot futni.
1: Szabadtéri mozi színesíti Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők.
0: Időjárás jelentés.
1: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos széllök és esetleg jégeső. Az éjszakába nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasárnap csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén. Általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum. Valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolog. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Beiktatták hivatalába az újvasi rendőrfőkapitányt. Kezdődhet az azbeszt elszállítása Szombathelyen. Orgona koncertet rendeznek az olaszfai templomban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták hivatalába a Vármegyei Főkapitányság új vezetőjét. Dr. Takács Tibort a belügyminiszter nevezte ki a vasi rendőrség élére. Az altábornagy pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte. Később az ORFK bűnügyi főigazgatói és rendőrfőkapitány helyettesi feladatait látta el. Heteken belül megkezdődhet az azbesztel szennyezett kőzúzalék eltávolítása a szombathelyi Oladi plató területéről. A kormány döntése alapján a kármentesítést összehangoltan végzik el. A költségeket első körben az állam vállalja. A felelősség megállapítására külön vizsgálat indul, és amennyiben jogsértés bizonyosodik be, a felelősöket elszámoltatják, írja a VAOL. A Rába parti üdülőövezetben folytatódott a Körbe Polgi lakossági fórum sorozat. Az üdülőövezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna, Görmend első embere. A Körbe Polgi lakossági fórum sorozat legutóbbi állomásáról Pogács Mónika hozott hírt.
2: A polgármester tájékoztatása szerint az eddigi helyszínek közül a Rába parti üdülőövezetben mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ami jól jelzi a folyóhoz kötődő közösség aktivitását. Felidézte, hogy az elmúlt években több fejlesztés valósult meg a területen, egyebek mellett rendezett beépítési lehetőségeket alakítottak ki, megépült a turistákat és vízitúrázókat fogadó bárkaház, létrejött az ökocentrum, fejlesztették a közműhálózatot, korszerű játszótér és műanyagborítású kosárlabda pálya épült, valamint strandolási és pihenési infrastruktúrát alakítottak ki. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmazták. A polgármester szerint kiemelt feladat a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése, a szennyvízelvezetés helyzetének rendezése, valamint a veszélyes fák eltávolítása. A találkozón szóba került a parti sétány burkolatának esetleges azbeszt tartalma is. Dr. Szabó Barna közölte, hogy a szükséges mintákat már laboratóriumi vizsgálatra elküldték. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kimutatott azbeszt szennyezés a területen, ugyanakkor a felverődő por csökkentése és az útburkolat korszerűsítése a vizsgálatok eredményétől függetlenül indokolt. A lakók a gyorshajtás visszaszorítását is kezdeményezték, amely a porterhelés mérséklését is szolgálhatja. A fórumon felvetődött egy civil egyesület létrehozásának lehetősége is, amely a közösség számára pályázati források elérését segíthetné.
1: Nemzetközi kutatásban vett részt a Pannon Egyetem. A kulturális örökségre épülő turizmus komoly fejlődési lehetőséget jelenthet a vidéki és határmenti térségek számára. Derül ki közleményükből. A 14 európai ország részvételével zajló projektben több mint 2000 embert kérdeztek a helyi hagyományok, a gasztronómia és a kézműves értékek kiaknázatlan lehetőségeiről. A magyar vizsgálatok a vasi határmenti térségre is kiterjedtek. A hétvégén zajlik a Völgyhídvásár Nagyrákoson. A jubileumi 25. eseménysorozat hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális produkciókkal várja a látogatókat. A tájháznál vasárnap fellép mások mellett Zsoldos Báró Zoltán is. A református templomban komoly zenei koncert lesz. A vásár végül az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével zajló HAP partival zárul. Különleges történelmi és zenei évfordulók köré épülő koncertet rendeznek az olaszfai templomban. Rákász Gergely közreműködésével Mozart művei szólalnak meg, de a program a Mohácsi csata 500. évfordulójára és az Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileumára is reflektál. A július 31-i koncert első részében a magyar reneszánsz királyi udvarok világát idézik meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos téllök és esetleg jégeső. Az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasár vasárnap. Fökkel majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén. Általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum, valószínűleg a 25 környéki az vasárnap. És füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolok. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek, mégis

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagyobb rendőri figyelmet kapnak a rolleresek Körmenden. Új fesztivál születik a vasvári Szentkótnál. Széchenyi leszármazottai is versenybe szállnak Szemenyén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Fokozott rendőri ellenőrzést kezdeményezett az elektromos rollerek szabályos használatának ellenőrzésére dr. Szabó Barna polgármester. Az intézkedésre azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban élénk közéleti vita alakult ki erről Körmenden. Pogács Mónika tudósítása.
2: Dr. Szabó Barna közösségi oldalán közölte, egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel, a körmendi rendőrkapitányság vezetőjével az elektromos rollerek használatával kapcsolatos problémákról, mint írta, a kérdés nem csupán helyi, hanem országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Dr. Szabó Barna felidézte, hogy várhatóan az idei ősszel jelentős jogszabályi változások léphetnek hatályba az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozóan. Addig is azt kérte a rendőrségtől, hogy kiemelten ellenőrize azokat a szabálysértéseket, amelyek veszélyeztetik a rollereseket, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom résztvevőit, különös tekintettel a főtérre, az utcákra és a járdákra. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrkapitány arról biztosította, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a rollerek szabályos használatát Körmenden, és növeli a rendőri jelenlétet az érintett területeken. A városvezető hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések mellett a szülők felelősségét is fontosnak tartja a biztonságos közlekedési szabályok betartatásában.
1: Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfi ellen. A gyanúsított Bönöckön veszett össze volt feleségével, majd belerúgott a nő autójába. A rongálással csaknem 500 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyben hamarosan a vasi bíróság dönt, írja a vaol.hu. Első alkalommal várja a közönséget a Szentkult Fesztivál Vasváron. A Szentkúti színpadon és a kápolnánál ingyenes koncertek váltják egymást 3 napon át. A fellépők között találjuk többek között Verép Tamást, a Rutka Grecsó zenekart, a Magyar Bandát és a Budapest Bárt. A kulturális programsorozat július 24-én indul. Megújul a szombathelyi csónakázótó szigetén található stég. A csaknem 10 éves szerkezet több eleme a folyamatos nedvesség miatt elkorhat, ezért a szompark teljesen újjáépíti, tartósabb vörösfenyő felhasználásával. A munkálatok várhatóan augusztus elejére a Sárkányhajó Fesztiválra befejeződnek, adta hírül a szombathelyi televízió. A hétvégén zajlik az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta. Az eseményt lovasfajta bemutatók színesítik, a versenyen pedig Széchenyi István leszármazotta is részt vesznek. Tudtuk meg Simonka Laura szervezőtől.
3: Vasárnap elkezdődnek a 3. szemenyei vágta előfutamai, amit követnek majd a kocsitoló verseny előfutamai, aztán lesz még itt huszár alakkifegyveres bemutatónk, illetve az elmaradhatatlan csikós bemutató, úgy szinte a busztöltős bemutató is, és ami még nagy újításunk az idén, sztárfutam. Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és a Gróf Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István leszármazottjai fognak egy ilyen mondhatni sztárfutamot futni.
1: Szabadtéri mozi színesíti Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők.
0: Időjárás jelentés.
1: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos széllök és esetleg jégeső. Az éjszakába nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasárnap csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén. Általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum. Valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolok. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Kák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szó.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: sem életük örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Zenei Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Beiktatták hivatalába az újvasi rendőrfőkapitányt. Kezdődhet az azbeszt elszállítása Szombathelyen. Orgona koncertet rendeznek az olasz fai templomban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták hivatalába a Vármegyei Főkapitányság új vezetőjét. Dr. Takács Tibort a belügyminiszter nevezte ki a vasi rendőrség élére. Az altábornagy pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte. Később az ORFK bűnügyi főigazgatói és rendőrfőkapitány helyettesi feladatait látta el. Heteken belül megkezdődhet az azbeszttel szennyezett kőzúzalék eltávolítása a szombathelyi Oladi plató területéről. A kormány döntése alapján a kármentesítést összehangoltan végzik el. A költségeket első körben az állam vállalja. A felelősség megállapítására külön vizsgálat indul, és amennyiben jogsértés bizonyosodik be, a felelősöket elszámoltatják, írja a VAOL. A Rába parti üdülőövezetben folytatódott a Körbepolgi lakossági fórum sorozat. Az üdülővezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna, Körmend első embere. A Körbepolgi lakossági fórum sorozat legutóbbi állomásáról Pogács Mónika hozott hírt.
2: A polgármester tájékoztatása szerint az eddigi helyszínek közül a Rába parti üdülővezetben mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ami jól jelzi a folyóhoz kötődő közösség aktivitását. Felidézte, hogy az elmúlt években több fejlesztés valósult meg a területen. Egyebek mellett rendezett beépítési lehetőségeket alakítottak ki, megépült a turistákat és vízitúrázókat fogadó bárkaház, létrejött az ökocentrum, fejlesztették a közműhálózatot, korszerű játszótér és műanyagborítású kosárlabda pálya épült, valamint strandolási és pihenési infrastruktúrát alakítottak ki. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése, a szennyvízelvezetés helyzetének rendezése, valamint a veszélyes fák eltávolítása. A találkozón szóba került a parti sétány burkolatának esetleges azbeszt tartalma is. Dr. Szabó Barna közölte, hogy a szükséges mintákat már laboratóriumi vizsgálatra elküldték. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kimutatott azbeszt szennyezés a területen, ugyanakkor a felverődő por csökkentése és az útburkolat korszerűsítése a vizsgálatok eredményétől függetlenül indokol. A lakók a gyorshajtás visszaszorítását is kezdeményezték, amely a porterhelés mérséklését is szolgálhatja. A fórumon felvetődött egy civil egyesület létrehozásának lehetősége is, amely a közösség számára pályázati források elérését segíthetné.
1: Nemzetközi kutatásban vett részt a Pannon Egyetem. A kulturális örökségre épülő turizmus komoly fejlődési lehetőséget jelenthet a vidéki és határmenti térségek számára. Derül ki közleményükből. A 14 európai ország részvételével zajló projektben több mint 2000 embert kérdeztek a helyi hagyományok, a gasztronómia és a kézműves értékek kiaknázatlan lehetőségeiről. A magyar vizsgálatok a vasi határmenti térségre is kiterjedtek. A hétvégén zajlik a Völgyhíd vásár Nagyrákoson. A jubileumi 25. eseménysorozat hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális produkciókkal várja a látogatókat. A tájháznál vasárnap fellép mások mellett Zsoldos Báró Zoltán is. A református templomban komoly zenei koncert lesz. A vásár végül az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével zajló HAP partival zárul. Különleges történelmi és zenei évforduló köré épülő koncertet rendeznek az olasz fai templomban. Rákász Gergely közreműködésével Mozart művei szólalnak meg, de a program a Mohácsi csata 500. évfordulójára és az Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileumára is reflektál. A július 31. koncert első részében a magyar reneszánsz királyi udvarok világát idézik meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos széllök és esetleg jégeső. Az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasárnap csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén. Általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum, valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolok. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

99.8. Körment rádiója. Ráhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagyobb rendőri figyelmet kapnak a rolleresek Görmenden. Új fesztivál születik a vasvári Szentkótnál. Széchenyi leszármazottai is versenybe szállnak Szemenyén. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Fokozott rendőri ellenőrzést kezdeményezett az elektromos rollerek szabályos használatának ellenőrzésére dr. Szabó Barna polgármester. Az intézkedésre azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban élénk közéleti vita alakult ki erről Görmenden. Pogács Mónika tudósítása.
2: Dr. Szabó Barna közösségi oldalán közölte, egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel a görmendi rendőrkapitányság vezetőjével az elektromos rollerek használatával kapcsolatos problémákról, mint írta, a kérdés nem csupán helyi, hanem országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Dr. Szabó Barna felidézte, hogy várhatóan az idei ősszel jelentős jogszabályi változások léphetnek hatályba az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozóan. Addig is azt kérte a rendőrségtől, hogy kiemelten ellenőrize azokat a szabálysértéseket, amelyek veszélyeztetik a rollereseket, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom résztvevőit, különös tekintettel a főtérre, az utcákra és a járdákra. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrkapitány arról biztosította, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a rollerek szabályos használatát Görmenden, és növeli a rendőri jelenlétet az érintett területeken. A városvezető hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések mellett a szülők felelősségét is fontosnak tartja a biztonságos közlekedési szabályok betartatásában.
1: Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfi ellen. A gyanúsított Bönöckön veszett össze volt feleségével, majd belerúgott a nő autójába. A rongálással csaknem 500 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyben hamarosan a Vasi Bíróság dönt, írja a vaol.hu. Első alkalommal várja a közönséget a Szentkult Fesztivál Vasváron. A Szentkúti színpadon és a kápolnánál ingyenes koncertek váltják egymást 3 napon át. A fellépők között találjuk többek között Verép Tamást, a Rutka Grecsó zenekart, a Magyar Bandát és a Budapest Bárt. A kulturális programsorozat július 24-én indul. Megújul a szombathelyi csónakázótó szigetén található stég. A csaknem 10 éves szerkezet több eleme a folyamatos nedvesség miatt elkorhat, ezért a szompark teljesen újjáépíti, tartósabb vörösfenyő felhasználásával. A munkálatok várhatóan augusztus elejére a Sárkányhajó Fesztiválra befejeződnek, adta hírül a szombathelyi televízió. A hétvégén zajlik az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta. Az eseményt lovasfajta bemutatók színesítik, a versenyen pedig Széchenyi István leszármazottai is részt vesznek. Tudtuk meg Simonka Laura szervezőtől.
3: Vasárnap elkezdődnek a 3. szemenyei vágta előfutamai, amit követnek majd a kocsitoló verseny előfutamai, aztán lesz még itt huszár alaki fegyveres bemutatónk, illetve az elmaradhatatlan csikós bemutató, úgy szinte a busztöltős bemutató is, és ami még nagy újításunk az idén, sztárfutam. Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és a Gróf Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István leszármazottjai fognak egy ilyen, mondhatni, sztárfutamot futni.
1: Szabadtéri mozi színesíti Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők.
0: Időjárás jelentés.
1: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos széllök és esetleg jégeső. Az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasárnap csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén. Általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum. Valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolok. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
0: És most a görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában. 99.8 Görmend FM. Görmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Beiktatták hivatalába az újvasi rendőrfőkapitányt. Kezdődhet az azbeszt elszállítása Szombathelyen. Orgona koncertet rendeznek az olasz fai templomban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták hivatalába a Vármegyei Főkapitányság új vezetőjét. Dr. Takács Tibort a belügyminiszter nevezte ki a vasi rendőrség élére. Az altábornagy pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte. Később az ORFK bűnügyi főigazgatói és rendőrfőkapitány helyettesi feladatait látta el. Heteken belül megkezdődhet az azbeszttel szennyezett kőzúzalék eltávolítása a szombathelyi Oladi plató területéről. A kormány döntése alapján a kármentesítést összehangoltan végzik el. A költségeket első körben az állam vállalja. A felelősség megállapítására külön vizsgálat indul, és amennyiben jogsértés bizonyosodik be, a felelősöket elszámoltatják, írja a VAOL. A Rába parti üdülőövezetben folytatódott a Körbe Polgi lakossági fórum sorozat. Az üdülőövezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna, Körmend első embere. A Körbe Polgi lakossági fórum sorozat legutóbbi állomásáról Pogács Mónika hozott hírt.
2: A polgármester tájékoztatása szerint az eddigi helyszínek közül a Rába parti üdülőövezetben mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ami jól jelzi a folyóhoz kötődő közösség aktivitását. Felidézte, hogy az elmúlt években több fejlesztés valósult meg a területen, egyebek mellett rendezett beépítési lehetőségeket alakítottak ki, megépült a turistákat és vízitúrázókat fogadó bárkaház, létrejött az ökocentrum, fejlesztették a közműhálózatot, korszerű játszótér és műanyagborítású kosárlabda pálya épült, valamint strandolási és pihenési infrastruktúrát alakítottak ki. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmazták. A polgármester szerint kiemelt feladat a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése, a szennyvízelvezetés helyzetének rendezése, valamint a veszélyes fák eltávolítása. A találkozón szóba került a parti sétány burkolatának esetleges azbeszt tartalma is. Dr. Szabó Barna közölte, hogy a szükséges mintákat már laboratóriumi vizsgálatra elküldték. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kimutatott azbeszt szennyezés a területen, ugyanakkor a felverődő por csökkentése és az útburkolat korszerűsítése a vizsgálatok eredményétől függetlenül indokol. A lakók a gyorshajtás visszaszorítását is kezdeményezték, amely a porterhelés mérséklését is szolgálhatja. A fórumon felvetődött egy civil egyesület létrehozásának lehetősége is, amely a közösség számára pályázati források elérését segíthetné.
1: Nemzetközi kutatásban vett részt a Pannon Egyetem. A kulturális örökségre épülő turizmus komoly fejlődési lehetőséget jelenthet a vidéki és határmenti térségek számára. Derül ki közleményükből. A 14 európai ország részvételével zajló projektben több mint 2000 embert kérdeztek a helyi hagyományok, a gasztronómia és a kézműves értékek kiaknázatlan lehetőségeiről. A magyar vizsgálatok a vasi határmenti térségre is kiterjedtek. A hétvégén zajlik a Völgyhíd vásár Nagyrákoson. A jubileumi 25. eseménysorozat hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális produkciókkal várja a látogatókat. A tájháznál vasárnap fellép mások mellett Zsoldos Báró Zoltán is. A református templomban komoly zenei koncert lesz. A vásár végül az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével zajló HAP partival zárul. Különleges történelmi és zenei évforduló köré épülő koncertet rendeznek az olasz fai templomban. Rákász Gergely közreműködésével Mozart művei szólalnak meg, de a program a Mohácsi csata 500. évfordulójára és az Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileumára is reflektál. A július 31. koncert első részében a magyar reneszánsz királyi udvarok világát idézik meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor, eső, zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos téllök és esetleg jégeső. Az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasárnap csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén. Általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum, valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolok. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Hit the beat and take it to the first note.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Nagyobb rendőri figyelmet kapnak a rolleresek Görmenden. Új fesztivál születik a vasvári Szentkótnál. Széchenyi leszármazottai is versenybe szállnak Szemenyén. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Fokozott rendőri ellenőrzést kezdeményezett az elektromos rollerek szabályos használatának ellenőrzésére dr. Szabó Barna polgármester. Az intézkedésre azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban élénk közéleti vita alakult ki erről Görmenden. Pogács Mónika tudósítása.
2: Dr. Szabó Barna közösségi oldalán közölte, egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel a görmendi rendőrkapitányság vezetőjével az elektromos rollerek használatával kapcsolatos problémákról, mint írta, a kérdés nem csupán helyi, hanem országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Dr. Szabó Barna felidézte, hogy várhatóan az idei ősszel jelentős jogszabályi változások léphetnek hatályba az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozóan. Addig is azt kérte a rendőrségtől, hogy kiemelten ellenőrize azokat a szabálysértéseket, amelyek veszélyeztetik a rollereseket, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom résztvevőit, különös tekintettel a főtérre, az utcákra és a járdákra. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrkapitány arról biztosította, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a rollerek szabályos használatát Görmenden, és növeli a rendőri jelenlétet az érintett területeken. A városvezető hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések mellett a szülők felelősségét is fontosnak tartja a biztonságos közlekedési szabályok betartatásában.
1: Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfi ellen. A gyanúsított Bönöckön veszett össze volt feleségével, majd belerúgott a nő autójába. A rongálással csaknem 500 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyben hamarosan a Vasi Bíróság dönt, írja a vaol.hu. Első alkalommal várja a közönséget a Szentkult Fesztivál Vasváron. A Szentkúti színpadon és a kápolnál áll ingyenes koncertek váltják egymást 3 napon át. A fellépők között találjuk többek között Verép Tamást, a Rutka Grecsó zenekart, a Magyar Bandát és a Budapest Bárt. A kulturális programsorozat július 24-én indul. Megújul a szombathelyi csónakázótó szigetén található stég. A csaknem 10 éves szerkezet több eleme a folyamatos nedvesség miatt elkorhat, ezért a szompark teljesen újjáépíti, tartósabb vörösfenyő felhasználásával. A munkálatok várhatóan augusztus elejére a Sárkányhajó Fesztiválra befejeződnek, adta hírül a szombathelyi televízió. A hétvégén zajlik az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta. Az eseményt lovasfajta bemutatók színesítik, a versenyen pedig Széchenyi István leszármazottai is részt vesznek. Tudtuk meg Simon Kalaura szervezőtől.
3: Vasárnap elkezdődnek a 3. szemenyei vágta előfutamai, amint követnek majd a kocsitoló verseny előfutamai, aztán lesz még itt huszár alaki fegyveres bemutatónk, illetve az elmaradhatatlan csikós bemutató, úgy szinte a busztöltős bemutató is, és ami még nagy újításunk az idén, sztárfutam. Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és a Gróf Széchenyi Krisztián, Gróf Széchenyi István leszármazottjai fognak egy ilyen, mondhatni, sztárfutamot futni.
1: Szabadtéri mozi színesíti Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők.
0: Időjárás jelentés.
1: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Többször erősebben megnövekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos széllök és esetleg jégeső. Az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasárnap csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén. Általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum, valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolog. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
0: És most a görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában. 99.8 Görmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Beiktatták hivatalába az újvasi rendőrfőkapitányt. Kezdődhet az azbeszt elszállítása Szombathelyen. Orgona koncertet rendeznek az Olasz Fai templomban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták hivatalába a Vármegyei Főkapitányság új vezetőjét. Dr. Takács Tibort a belügyminiszter nevezte ki a vasi rendőrség élére. Az altábornagy pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte. Később az ORFK bűnügyi főigazgatói és rendőrfőkapitány helyettesi feladatait látta el. Heteken belül megkezdődhet az azbesztel szennyezett kőzúzalék eltávolítása a szombathelyi Oladi plató területéről. A kormány döntése alapján a kármentesítést összehangoltan végzik el, a költségeket első körben az állam vállalja. A felelősség megállapítására külön vizsgálat indul, és amennyiben jogsértés bizonyosodik be, a felelősöket elszámoltatják, írja a VAOL. A Rába parti üdülőövezetben folytatódott a Körbe Polgi lakossági fórum sorozat. Az üdülőövezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna, Körmend első embere. A Körbe Polgi lakossági fórum sorozat legutóbbi állomásáról Pogács Mónika hozott hírt.
2: A polgármester tájékoztatása szerint az eddigi helyszínek közül a Rába parti üdülőövezetben mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ami jól jelzi a folyóhoz kötődő közösség aktivitását. Felidézte, hogy az elmúlt években több fejlesztés valósult meg a területen, egyebek mellett rendezett beépítési lehetőségeket alakítottak ki, megépült a turistákat és vízitúrázókat fogadó bárkaház, létrejött az ökocentrum, fejlesztették a közműhálózatot, korszerű játszótér és műanyagborítású kosárlabda pálya épült, valamint strandolási és pihenési infrastruktúrát alakítottak ki. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmazták. A polgármester szerint kiemelt feladat a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése, a szennyvízelvezetés helyzetének rendezése, valamint a veszélyes fák eltávolítása. A találkozón szóba került a parti sétány burkolatának esetleges azbeszt tartalma is. Dr. Szabó Barna közölte, hogy a szükséges mintákat már laboratóriumi vizsgálatra elküldték. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs kimutatott azbeszt szennyezés a terület. Ugyanakkor a felverődő por csökkentése és az útburkolat korszerűsítése a vizsgálatok eredményétől függetlenül indokolt. A lakók a gyorshajtás visszaszorítását is kezdeményezték, amely a porterhelés mérséklését is szolgálhatja. A fórumon felvetődött egy civil egyesület létrehozásának lehetősége is, amely a közösség számára pályázati források elérését segíthetné.
1: Nemzetközi kutatásban vett részt a Pannon Egyetem. A kulturális örökségre épülő turizmus komoly fejlődési lehetőséget jelenthet a vidéki és határmenti térségek számára. Derül ki közleményükből. A 14 európai ország részvételével zajló projektben több mint 2000 embert kérdeztek a helyi hagyományok, a gasztronómia és a kézműves értékek kiaknázatlan lehetőségeiről. A magyar vizsgálatok a vasi határmenti térségre is kiterjedtek. A hétvégén zajlik a Völgyhíd vásár Nagyrákoson. A jubileumi 25. eseménysorozat hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális produkciókkal várja a látogatókat. A tájháznál vasárnap fellép mások mellett Zsoldos Báró Zoltán is. A református templomban komoly zenei koncert lesz. A vásár végül az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével zajló HAP partival zárul. Különleges történelmi és zenei évfordulók köré épülő koncertet rendeznek az Olasz Fai templomban. Rákász Gergely közreműködésével Mozart művei szólalnak meg, de a program a Mohácsi csata 500. évfordulójára és az Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileumára is reflektál. A július 31-i koncert első részében a magyar reneszánsz királyi udvarok világát idézik meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Pihenőre vonul a kánikula, a jövő hétvégéig nem tér vissza a strandidő. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Többször erősebben még növekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is kialakulhat, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos széllök és esetleg jégeső. Az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le. Szombat, vasár hamarabb fölkel majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum, valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolok. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Átláthatóvá teszik a gyógyszertámogatások rendszerét. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Súlyog Tamás 2024. március 5-én lépett hivatalba Magyarország köztársasági elnökeként. Ő volt a rendszerváltás utáni 7. államfő. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, Súlyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, nem látta el méltón a feladatát. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció pedig úgy fogalmazott, Súlyog Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárca vezető.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok, délután hidegfronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nagy tavaink vize 26 fokos.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, akinek megszűnik a megbízatása. Polt Péter és három alkotmánybíró nyugdíjba megy az alaptörvény módosítással. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Sulyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további három alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz kétharmados parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként odahelyezett Polt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operett Színházban köszöntötte a társulat Lehoczky Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta, primadonnaként, drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Átláthatóvá teszik a gyógyszertámogatások rendszerét. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Súlyog Tamás 2024. március 5-én lépett hivatalba Magyarország köztársasági elnökeként. Ő volt a rendszerváltás utáni 7. államfő. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek